Jó estét kívánok! A Zsaroljárni zenekar az egyik legismertebb szatmári népdalunkat játszott a Táncházban című műsorunk elején, melyben e vidék dalai szólnak, s csak utolsó felvételünk lesz, nem erre a vidékre való. Eredeti és revival felvételek, énekes, vonós hangszeres és citerás előadók muzsikái sorakoznak ma esti majd egy óránkba, melyet a Tárkány trió felvételével folytatunk.

Aja kinóták következnek, a két énekes hölgy, Gordos Anna és Gordos Júlia, s aztán ismét egy eredeti felvétel szól, Kanásztánc, Csártás és Friss, a Szamos Angyalosi zenekar előadásában.

Takács Attila citerás felvétele következik Táncházban című műsorunkban, az eredeti felvétel a Szamos Angyalosi Zenekar muzsikája után. Takács Attillát pedig a Sárándi Férfi Dalárda követi, kiket a Szeredás együttes kísér.

Ha ma esti válogatásomban szatmári zenék szerepelnek, nem maradhat ki az előadók közül a Tükrös Zenekar. 2000-ben megjelent Szatmári Népzene az 1900-as évekből című albumukról szól egy hosszabb zenei folyamat.

Az Új Pátria sorozat 50. lemezéről szól egy felvétel, a lemez címe Szatmári népzene Hirip. Egy idevaló, azaz hiripi, igen új keletű zsidó polka dallamot játszik Horváth Elemér, Hamza Wilhelm, Varga Antal és Boros Sándor. Őket a Bekecs együttes követi, szatmári zsidó dallamokat muzsikálnak, köztük a Szólakakas már kezdetű, talán világszerte ismert dalt.

2024 tavaszán volt a Fonóban az Együtt egymásért kárpátaljai est. Itt muzsikált a Sodró együttes Mára Maros és Zsidó dallamokat. Mivel műsoridőnk lejárt, én már a munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 153. adása.

Kallós Zoltán munkássága nem csupán egyszerű néprajzi gyűjtés, hanem egy magyar népcsoport eltűnő műveltségének tudatos felkutatása és megőrzése. Élete és tevékenysége szorosan összefonódik szülőföldjével, a mezőséggel és válaszúttal, ahol 1926-ban született. Bár zenei tanulmányait Kolozsváron végezte, ahol tanárai már korán bíztatták a tudatos gyűjtésre, belső indítatása mélyebb gyökerekből táplálkozott. Édesanyja szülőfalujában, Fekete Lakon már gyermekként természetes közegében hallhatta a népdalokat. Ahogy kortársai megjegyezték, ha nem iskolázzák be, maga is olyan nótafává vált volna, akitől mások gyűjtenek. Ezen a hétvégén Kallós Zoltán lemezeiről válogatunk.

Kallós Zoltán pályafutását kivételes áldozatvállalás jellemezte. Tanított a moldvai Lészpeden, majd miután politikai okokból elvesztette állását, éveken át erdei munkásként dolgozott, de eközben is folyamatosan gyűjtött. Gyakran gyalogszerrel járta a falvakat, és olyan bizalmi viszonyt alakított ki a helyekkel, amely felszínre hozta a legrejtettebb népköltészeti kincseket is. Munkássága révén egy olyan puritán, művészien tökéletes esztétikát közvetített, amely a Kodály által is emlegetett régi stílus velejárója. Ez a művészet szemben áll a hamis népieskedéssel. Helyette a belső feszültséget és a nyelv költői szépségét helyezi előtérbe.

énekelt Kallós Zoltán, kísért az Ökrös zenekar. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották!

Ad una média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

is, így szól az egyik. Jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, azt a kis rajkót. Látni szeretném, repülni tud-e?

Jó öreg párja már halvat találja, s beszól az anyó: urak, jó mulatás!

0: 一集五个短集，诶，前集天，前集山，前集海，有咩风多，直接变字耶耶耶。
1: Dankó Rádió. Keszthelyen FM 104,3. A Magyar Zene Rádiója.

0: azért olyan híres régem Zaláta. Kék a szeme, csókjának meg a világon nincs párja, ezért olyan híres régem Zaláta.
1: Dankó Rádió. Tisza Füreden FM 105,2. A Magyar Zene Rádiója.

a rózsát vettem, mulatos asszonynak a balangja lettem. A fülébe csendű a cigány vonója, édesebb a szajka, édesebb a csókja, a szívünkben a van, oda

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Nincs a pusztán rózsa, bokor nem hozhattam neked rózsát. Virág.

csőséggel a refrént. Mindenki tudja,

Moment, see you decide.

Patron o corumbo, nem vagyok rabló, bohonyba.

0: Dankó Rádió. Banyhádon FM 92,8. A magyar zene rádiója.
1: Sírva mesélnek a lombok, húsbánatot szengnek.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, írjon a

0: Dankó Rádió. Szolnokon FM 101,2. A magyar zene rádiója.
1: Halkan dengesd ezt a

0: 들어 얹힌 러브시 맹냥 김밥 금별하여 신하라
1: Dankó Rádió. Vasváron FM 103,6. A Magyar Zene Rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián vagyok. Újabb légicsapást mért iráni célpontokra az amerikai hadsereg. Washington szerint a támadás válaszcsapás volt arra, hogy a perzsa állam újabb, ezúttal egy panamai olajszállító hajót lőtt drónokkal a Hormuzi szorosban. Hangsúlyozták, hogy az amerikai légierő az iráni felderítő és kommunikációs rendszereket, légvédelmi létesítményeket, valamint drón és aknaraktárakat bombázta. A mostani akció pedig jelentősebb károkat okozott a pénteki amerikai támadásnál. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és további segélyszállítmányok érkezése is várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segítséget ajánlott fel. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja belemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Sajtóhírek szerint Vučić a szerb haladó párt színeiben ismét elindul a miniszterelnöki posztért. Idehaza továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Emiatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél holnap és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél, közölte a területért felelős miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik munkájukat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, azzal kapcsolatban, hogy pénteken találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van. Elkezdődött a szegedi szabadtéri játékok 75. jubileumi évada a Dóm téren. Az eseményt a Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertje nyitotta meg. Az augusztus közepéig tartó rendezvénysorozatot ezúttal is a műfaji sokszínűség jellemzi. Fellép mások mellett a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Budafoki Doknányi Zenekar, valamint musicalek, könnyű zenei koncertek és színi előadások várják az érdeklődőket. Folytatódik a kánikula, csak elszórtan lehetnek záporok, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35-40 fok között alakul. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma június 28-a vasárnap van, Levente és Irén napja. Isten éltesse a Leventéket, az Iréneket, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Duba Gábor költő dalszövegíróval fogok beszélgetni, de most ebben az órában hallható lesz még többek között Vörös Edit, Kovács Kati és Tahitót László is. Soltész Rezsővel kezdjük ezt az órát, aki ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével adja elő Seres Rezső örökzöldjét. Nem az a fontos, az ember hány éves. Közreműködik Kovács Erik és zenekara.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Donkó Klub 2023. május 8-ai soproni előadásán rögzítettük. Farkas Rozika adja elő Berki Péter és zenekara kíséretével a Jaj de széles, jaj de hosszú az az út című tradicionális magyar népdalt.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2019. május 31-i nagykanizsai előadásán rögzítettük. Lehár Ferenc a Víg özvegy című operettjéből következik Hanna és Daniló kettőse, Vörös Edit és Domoszlai Sándor előadásában, Lakatos Miklós és zenekara kíséret.

0: szemüveges. Ő minden nap megleli, amit keres, bár egyáltalán nem szemüveges.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják. Jó pihenést kívánok! Most Fényes György adja elő ifja Berki Béla és zenekara kíséretével Murgács Kálmán és Domonkos Géza szerzeményét. Minden nagy örömnek nagy bánat a vége.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Németh Marika adja elő Fényes Szabolcs és Mihály István szerzeményét. 100 vágy!

Sobe.

Söldre festett kapuban őt, ez a terem minden este megáll. Elnézem a kis kertetben, most nyílnak a legszebb színű virág. Pazsarózsal lili van, török szekrű mind illatot cserélnek. Talán mégsem a sok virág, kis angyalom, te csalogatsz felének. Pazsarózsal lili van, török szekrű mind illatot cserélnek. Talán mégsem a sok virág, kis angyalom, te csalogatsz felének. Egy szép napon letépted, és nékem adtad a legszebb szál virágot. Most már nem

0: világon Borse volna, akkor itten terusz volna.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Rigó Mónika adja elő Baranyai István és zenekara kíséretével Sándor Jenő és Kellér Dezső szerzeményét. Nem tudom, az életemet hol rontottam én el.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Máté Péter adja elő Zsoldos László és Szenes Iván szerzeményét. Mondd, miért szeretsz te mást?

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor krónikával jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a krónika után is, hiszen Duba Gábor költő dalszövegíróval fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között Pál István szalonna és bandája, Szöllősi Emese és Nagy Ibolya is. A krónikáig ifjas Sárközi Lajos és zenekara muzsikál.

0: műsorajánló.
1: Töltsük együtt a nyarat, minden nap önök érték a Dunán. Még több zenével várjuk önöket minden egyes nap. Hétvégén, szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk önöket.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 25 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.

0: 7 óra van, jó reggel kívánok! 2026. június 28-án vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg hírösszefoglalónkat, a stúdióban Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Harmadfokú a hőségriasztás, jövő hét közepéig nem várható enyhülés.
3: Háromnapos kihelyezett ülést tart a kormány Pilis-Szentkereszten.
2: Hárman tűntek el tegnap a Dunában, egyikük holttestét megtalálták. Mondjuk a részleteket. Még mindig fokozódik a forróság, akár 40 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás és vörös kód van érvényben. Szakemberek azt javasolják, hogy az extrém melegben ne menjünk a szabadba, és figyeljünk a folyadékbevitelre. Csüri Fannino összeállítása.
4: A vízbe, ha bemegyünk, akkor jó.
5: A strandokon is különösen oda kell figyelni magunkra. 10 perc kint tartózkodás esetén is súlyosan le lehet égni. Hívta fel a figyelmet Lengyel Zsuzsanna bőrgyógyász. Hozzátette, viseljünk kalapot, napszemüveget, és használjunk több mint 50 faktoros napfényvédő krémet.
6: Nem csak gyerekeknek javaslom, hanem felnőtteknek is, hogy UV-szűrős felsőket viseljenek.
5: Rovács Melinda házi orvos emlékeztetett, nem elég csak vizet inni, fontos az elektrolitok pótlása is.
7: Elkezd fájni a fejünk, szédülünk, gyengének érezzük magunkat, nagyon verejtékezünk, majd utána megszűnik a verejtékezés, akkor azonnal segítséget kérjünk.
5: A hőség komoly egészségi kockázatot jelent, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek. Számukra Hegedűs Zsolt azt javasolja, hogy a kánikula idején ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Az élő környezetért felelős miniszter az összefogásra hívta fel a figyelmet. Gajdos László a többi között arról írt, hogy magunk is tehetünk a környezetünk védelméért, például egy tál friss víz kihelyezésével a szomjazó állatoknak. Csökkentik a paksi atomerőmű teljesítményét a magas Duna vízhőmérséklet miatt. A gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István azt írta, a lakosság ebből közvetlenül semmit nem fog érzékelni. Magyarország villamos energia ellátása továbbra is biztonságos és folyamatos.
2: A harmadfokú hőségriasztás miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium azon háttérintézményeinél, állandó iskoláinál és szervezeteinél, ahol a feladatok jellege ezt megengedi, közölte a területért felelős miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik a munkájukat.
8: A Nemzeti Adó és Vámhivatal légkondicionál központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket, tájékoztatott az intézmény kommunikációs főosztályának vezetője. Lincmeyer Szilvia hozzátette, a kisebb ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak.
9: Ott is mindent elkövetünk, hogy a hőség az elviselhető legyen, de ott hétfőn is csak délig lesznek ott a munkatársaim, az ügyfelek és az ő védelmük érdekében is. Kedden ugyanúgy ott is délig lehet menni és ügyet intézni.
2: A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölt a gazdasági és energetikai miniszter.
8: Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. Arra kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával.
2: A rendkívüli hőség az egyik fő témája a kormány háromnapos kihelyezett ülésének, amelyet Pilis-Szentkereszten tartanak.
8: Az extrém meleg miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet a miniszterelnök irányítja, aki tegnapi posztjában is arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyermekekre, idősekre és az utcán élőkre.
2: Több nyugat-európai országban is sorra dőlnek meg a melegrekordok. Franciaországban alkoholtilalmat vezettek be a hatóságok, és a tömegrendezvényeket is törölték. A római Kolosseumnál vízágyúval hűtötték a turistákat, a belga fővárosban pedig a rendőrök is vizet osztanak. Kanalas Lili összeállítása.
10: A hőség miatt a francia hatóságok alkoholtilalmat rendeltek el, hogy ezzel is csökkentsék a kórházak túlterheltségét. A hétvégi tömegrendezvényeket is törölték, köztük Párizs egyik legnagyobb rockzenei fesztiválját is, ahová az idén több mint 200 ezer embert vártak. Megtartják viszont a szabadtéri koncerteket az Egyesült Királyságban annak ellenére, hogy az elmúlt napokban újra és újra megdőlt a júniusi melegrekord a Szigetországban. Hollandiában is szokatlannak számít a 40 fok közeli hőség. Rómában vízágyúval hűtötték a tömeget a Kolosseumnál, az idősek pedig ingyen látogathatják az uszodákat az olasz fővárosban. Belgiumban több utas is hőgutát kapott, amikor egy vonat meghibásodott Löwen közelében. A vasúti kocsikban rövid idő alatt 50 fokig emelkedett a hőmérséklet. A hőség a belga rendőröknek is plusz munkát ad, elsősorban hajléktalanoknak segítenek olyan helyet találni, ahol hűsölhetnek.
2: Három nappal az ország történetének egyik legsúlyosabb természeti katasztrófája után újabb nagy erejű földrengés rázta meg Venezuelát. A 4,9-es erősségű rengést a fővárosban, Caracasban is érezték, mondta Enerik beszámolója.
11: Tovább folyik a túlélők keresése. Ez egy összedőlt 6 emeletes ház volt, egyetlen ember tudtunk kimenteni, de vannak még mások is a romok alatt, magyarázta az egyik mentőcsapat tagja. Kutyákkal és drónokkal kutat a túlélők után a Salvadorból küldött különleges mentőcsapat. Az a célunk, hogy a lehető legtöbb a romok alatt csapdába esett embert kimentjük, ezért megpróbáljuk telefonon felhívni azokat, akik a házban laktak, hát ha valamelyik kicsörög és valaki reagál rá. A törmelék alól is lehet hallani a gyereksírást és a kiabáló embereket, mondta az egyik mentő. Az Egyesült Államokból is megérkezett egy mentőcsapat, amely több tonna élelmet és felszerelést hozott magával. Az Egyesült Királyságból és Törökországból is útnak indult egy-egy alakulat. Az adományokat is folyamatosan gyűjtik. A földrengés epicentrumába azonban még nem jutott el elegendő ellátmány. A nélkülöző lakosság ezért neki látott kifosztani az összeomlott boltokat. Az emberek szemetes zsákokba raktak annyi ételt és italt, amennyit csak elbírtak.
2: Kárpátaljai katonák is hazatérhettek a legutóbbi fogolycsere során, közben folyamatos a harc az orosz és az ukrán hadsereg között, tegnap is sok civil sebesültről érkezett jelentés. Részlete Kíváncsi Katillától.
12: 40 helyi lakos sebesült meg a déli herszoni régióban, amikor orosz támadás érte a térséget. A dél-ukrajnai Zaporizsában és a keleti Harkivban üzemanyagtöltő állomásokba csapódtak orosz drónok. Az ukrán haderő válaszul ezúttal az oroszországi Volgograd megyét vette célba, ahol hadigyárakban keletkeztek jelentős károk. A Krím is célpont volt, robbanások rázták meg Szevasztopolt, ismét lezárták a félszigetet Oroszországgal összekötő Kercsi hidat. Az ukrán hadsereg egy olyan olajátemelő állomást is eltalált, amelynek kulcs szerepe van Moszkva üzemanyagellátása. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint ezekkel a csapásokkal próbálják csökkenteni Moszkva katonai erejét, illetve bizonyítják a nyugati szövetségeseknek, hogy az ütőképes ukrán fegyveres erő támogatásra érdemes. Közben 3 kárpátaljai férfi is hazatérhetett az orosz-ukrán fogolycsere során, amikor összesen 160 ukrán hadifoglyot engedett szabadon Moszkva ugyanennyi oroszért cserébe.
2: Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja belemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban.
3: Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, miután 2024. novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője 16 ember halálát okozva. Sajtóhírek szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét miniszterelnök lehessen.
2: Itt a
1: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának és Katasztrófavédelmi Intézetének tisztavatási ünnepségén.
3: Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, hogy legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne.
13: Aki a Ludovika szellemében indul el, annak tudnia kell, mit is jelent a haza. A haza az idős ember, aki segítséget kér. A haza a gyermek, aki biztonságra vágyik. A haza a bajba jutott család, az árvíz ellen védekező település, az éjszakai szolgálatban védett utca település, a határon őrzött nyugalom. A haza mindig emberekből áll. És önök mostantól őket szolgálják.
2: Azonnali belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az Újdörögdi gyakorló téren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt.
3: Ruszin Szendi Romulus azt mondta, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A honvédelmi miniszter szerint nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amelyben valaki mind a két kezét elveszíti. Hozzátette, a vizsgálat körülbelül 60 napig tart, az eredményét nyilvánosságra hozzák.
14: Meg kell állapítanunk, hogy van-e benne katonai, szakmai felelősség, és van-e benne politikai felelősség. Én azt gondolom, hogy nem csak a sértetnek, hanem a katonáknak és az egész társadalomnak szüksége van, hogy ezekre a kérdésekre végre választ kapjanak.
2: Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, tette közzé a gazdasági és energetikai miniszter.
3: Kapitány István azt írta, 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárul az energiaárak csökkentéséhez.
2: Hivatalosan is kezdeményezte a kormány a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházás titkosításának feloldását, közölte a közlekedési miniszter, miután pénteken találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével.
3: Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van, mivel a projekt a két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik.
2: A hőség miatt mentőautók kísérték a 31. Budapest Pride felvonulóit szombat délután. A résztvevők az Operától indultak az Erzsébet hídon át a Vérmezőig, ahol fellépők színpadi műsorokat adtak elő.
3: Az Erzsébet hídnál ellentüntetők fogadták a résztvevőket, valamint volt egy olyan felvonulás is, amelyen patrióta érzelmű emberek vettek részt. Ők nemzeti színű lobogókat lengettek. Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, a szabadságért akkor is ki kell állni, amikor a dolgok jobban alakulnak.
15: Nagyon fontos, hogy a tavalyi Pride óriási sikere egy olyan siker, amit folyamatosan meg kell erősítenünk, mert a szabadságért akkor is ki kell állni, amikor a dolgok jobban alakulnak, hogy mindig is jól alakuljanak. Úgyhogy nagyon örülök, hogy most is ilyen sokan vagytok, hogy sokan vagyunk. Budapest egy sokszínű és büszke város.
3: A felvonulás előtt a kétoldalú találkozót tartott a főpolgármester az Európai Unió humanitárius segítségnyújtásért felelős biztosával. Karácsony Gergely kiemelte, a választópolgárok április 12-én lezárták azt a korszakot, amikor a politika a gyűlöletre és a kirekesztésre épített.
2: Hárman tűntek el tegnap a Dunában, egyikük holttestét megtalálták.
3: A rendőrség közölte, egy fiatalember Iváncsánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszigátnál tűnt el, valamint azt a fiatalt, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyen és folyóvízben senki ne fürödjön.
2: Több mint 4000-en jelentkeztek a 9. Balaton átevezésre.
3: A forróság ellenére a leggyorsabbak csak néhány perccel maradtak el a tavalyi 30 perces szintidőtől. A versenyzők egészségére és biztonságára számos vízimentő és biztosító hajó vigyázott, tájékoztatott Vida Gergely, a Magyar Kajakkenu Szövetség szervezési és marketing igazgatója.
16: A vízimentők locsolják friss balatoni vízzel a résztvevőket, sorbanállásnál is hűtjük őket, plusz árnyékolás technikával készültünk, úgyhogy azt gondolom, hogy minden feltétel adott ahhoz, hogy megelőzzünk bármiféle rosszulétet. Az országos mentőszolgálat itt van velünk, úgyhogy felkészültünk.
1: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az M1-esen Budapest felé, Biatorbágy és az M0-as csomópont között. A főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik, ahol irányonként két-két sáv járható.
1: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel, csak elszórtan lehet egy-egy szápor, zivatar. Napközben 35-40, este 24-32 fok valószínű, keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
2: Ez volt a Krónika 7 órakor, 40 perces híradással délben várjuk Önöket. Köszöni figyelmüket a bemondó Garami Zsuzsa és a szerkesztő Király Erzsébet.
17: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
18: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára Duba Gábor költő dalszövegíróval fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Nagyi Bolya, Szőlősi Emese és Pál István Szalonna, valamint bandája. Zentai Annával kezdünk, aki ifjabb Magyari Imre és zenekara kíséretével adja elő a Mi mozog című tradicionális magyar csárdást.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Duba Gábor, író, dalszövegíró, költő. Szia, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szia, én köszönöm a meghívásunkat. Nagyon csodálkoztam, amikor egyszer csak megcsörent a telefonom, és beleszólt, és örülök.
0: Hát ne viccelj, hát a te dalszövegeidet mindenki ismeri, csak nem tudják kihez kötni. Kezdve azon, hogy te igazából a művészetekhez úgy kerültél, hogy neked villamosmérnöki végzettséged van, és autóvillamosság volt az első, amit tanultam?
1: Autóvillamossági szerelőnek tanultam, és aztán hát másodikba közöltem anyukámmal, hogy ez biztos egy gyönyörű szakma, de én biztos nem leszek autóvillamossági szerelő.
0: Mi nem tetszett benne?
1: Nem tudom, azt most hívhatjuk sznobizmusnak, és nem tudom, hogy, tehát, hogy az a poén egy villamos automatikusági szerelőműhelyből, hogy fölforosított villáskulcsot adunk a másik kezébe, ez nem az én világom. Tehát ez nagyon nem az én világom volt. És akkor gondoltam, hogy bölcsész onnan, hát autóvillamossági suliból bölcsésznek bekerülni nagyon nehéz, és akkor nagyon csórok voltunk. Mondta anyukám, hogy nagyapámékkal megállapod, vagy egy lehetőségem van felvételire, és akkor megkerestem a Műszaki Egyetemen a legalacsonyabb pontszámokat, az egyik legalacsonyabbat, bocsánat, és akkor közlekedésmérnöknek tanultam. De a családban azért művészet nem volt, tehát ez az irányú dolog nem volt, viszont pont mikor jöttem hozzád, azon gondolkoztam, hogy azért a nagymamám szövőnő volt, a nagyapám egy raktárvezető, de operabérletük volt, és színházbérletük volt, és otthon operákat hallgattak lemezről, és ott, tehát azért én, tehát egy ilyen fura proli, de művelt proli körben nőttem föl.
0: Igazából szüleid minek szántak téged eredendően?
1: Ez vagy szerencsés, vagy szerencsétlen dolog, semminek. Tehát én ilyen elég szabadon kezeltek, szüleim nagyon korán elváltak egyébként, az apukám az egy nagyon-nagyon okos emberke volt, de ő 8 általános után kijelentett, hogy teherautósofőr akar lenni, és teherautósofőr lett, nem tanult. Viszont a matek az nagyon ment neki, ott kilométer számolások és benzin. Az anyukám az elkezdte a jogot, de hát egyedül nevelt, úgyhogy abba kellett hagynia. De nagyon olvasott nő volt, tehát én napi 1-2 könyv. De soha nem szóltak bele, hogy mit csinálok. Nekem az igazából a központi figura az én életemben azok a nagyszüleim voltak, és ezen belül is a nagyapám, az apai nagyapám. Ő is csak mindig azt mondta, hogy figyelj, csináld a dolgodat, majd ez alakul. Soha nem irányítottak semmi felé.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Duba Gáborral, de most hallgassuk meg Szent Mihályi Gábor, a Bombon Együttes és Duba Gábor szerzeményét Out Csilla előadásában. Jól vagyok, és pont.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a Magyar Banda, valamint Pál István szalonna és bandája játszik tradicionális román legényest és forgatóst.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Duba Gáborral. Te, ha jól tudom, eredendően budapesti vagy, soha nem is voltál máshol, nem laktál máshol, csak Budapesten. Ez egyébként számomra a te dalszövegeidből is kitűnik, ez a budapesti világ. De most, ha jól tudom, költözöl még hozzá Budapestre egy olyan 30-40 kilométerre. Hát rövidesen te is egy kerek évszámnak leszel a birtokosa, ami már a középkor utáni időszak. Biztos vagy benne, hogy nem fog a lelkedben nagy felháborodást váltani az, hogy Budapestet elhagyod?
1: Szerintem nem fog. Kezdeném onnan, hogy annyira budapesti vagyok, hogy én 14 éves koromig a régi Posta utcában laktam, ami a Váci utcáról nyílik, és tehát tényleg ennél bejön nem lehet lakni a városban. És aztán szerintem szinte az összes kerületet körbe laktam, ez adódik a gyerekkoromból, adódik a későbbi kisévialos felnőtt életemből, de most úgy érzem, hogy eljutottam odáig, hogy mivel a munkám is megengedi, tehát sokat dolgozom otthon, hogy egy kicsit ilyen nyugisabb környezetbe költözzek el, kiülhessek egy teraszra, írhassak ott. Ez nekem nem olyan rossz dolog. És ha már erről beszélünk, azt nagyon kevesen tudják rólam, de ugye kérdeztél a irányultságról, vagy hogy hova fejlődik az ember. Én 6 éves koromtól 14 éves koromig egy hetes otthonban voltam. Az nem nevelő otthon, hanem olyan gyerekeket adtak be, akikre nem nagyon tudtak figyelni a szülők, ugye az anyám egyedül nevelt.
0: Ez egy óvoda fejlődtebb gyerekeknek.
1: Igen, és a 12. kerületben egy kastélyban volt. Annyira kastélyban, hogy Jókai filmet forgattak ott. És ott megtanultam közösségben élni, és szerintem a közösségben való dolgozáshoz ez nekem nagyon sokat adott hozzá. A feleségem az egy vidéki lány, alföldi egyébként, de hát ő is, miután zongorista, nagyon hamar fölkerült. De mindig érzem rajta, hogy ő azért neki egy kis kert, egy kis... Tehát neki nem feltétlenül a Budapest. És miután nagyon szeretem, és tudom, hogy meg fogom tudni oldani a dolgaimat ott, ezért elköltözünk a Dőlőre, ami egyébként nincs messze, ugye Budapesttől.
0: Zötyög az élet. Hevesi Tamás és Duba Gábor szerzeményét Hevesi Tamás adja elő.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Duba Gáborral. Jövőre lesz 30 esztendeje, hogy elkezdtél a Bombon zenekarral dolgozni, és hát állandó szövegírója vagy a két kedvenc emberemnek. De hogyan választott ki azt, hogy kiknek írsz? Hiszen nem csak nekik írsz, hanem nagyon sok énekesnek is írtál szöveget. Van valami minimális kvóta, amit el kell érniük? És úgy választod, vagy pedig valaki megtetszik a hangja, a szokásai, a figurája, és azt mondod, hogy te őrá tudsz valamit írni.
1: Ez nagyon szép, amit mondasz. Igazából nem én választom ki őket. Ugye, ez egyrészt jól hangzik, hogy ők választanak ki engem. Másrészt, hát ugye nem mondom, hogy nem válogathatok, mert egyébként nagyon nem adtam vissza munkát, és szerintem nem is adnék. Én azt gondolom, hogy ez egy szakma. Tehát, hogy ha én dalszövegíró vagyok, akkor bármilyen kihívást meg kell oldanom.
0: Na, de valamennyire csak kell ismerni azt a szemét, akinek írod.
1: Persze. Én, ha először dolgozom valakivel, akkor mindig megmondom neki, hogy figyelj, üljünk le beszélgetni, mert a dalszöveg az nem rólam szól. Te állsz a színpadon, a te felelősséged az, amit te ott csinálsz. Te vagy kapcsolatban a hallgatókkal, meg a nézőkkel. Az, hogy én benne vagyok, és nyilván benne vagyok, az egy dolog, de neked kell hitelesnek lenni. Tehát mindig szoktam velük beszélgetni. Nyilván ott a Bombonra visszatérve, ahol a Petit már ismerem.
0: Szolnoki
1: Pétert, igen, 29-30 éve. Őtőlem azt is megkaptam, amikor megírtam több szövegnél, hogy te Gábor, ez most honnan tudod, hogy most éppen mi van a lelkemben? Mondom, egyrészt ismerlek, másrészt nekem is van lelkem. Ilyen egyszerű. És aztán valami inkább megoldandó feladat, valami meg nagyon, nagyon mélyen, és tehát, hogy nagyon megérint. Tehát például autista világnapra írtam már 3 különböző évben szöveget. Az például nekem nagyon-nagyon-nagyon fontos volt.
0: Kihívás? Nagy kihívás egy ilyen?
1: Olyan értelemben kihívás, hogy hiába csinálom nagyon régóta, ott van egy ilyen izgalom, hogy ugye ezt meg tudom nagyon-nagyon jól csinálni. Mindig nagyon jól akarom megcsinálni, de ott van egy ilyen feszültség, ami először megfog, aztán meg nyilván segít előre.
0: Magányos csónak. Pál Völgyi Géza és Duba Gábor szerzeményét Muri Enikő tolmácsolásában halljuk.

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Duba Gábor költő dalszövegíróval, valamint hallható lesz még többek között Dóka Zsuzsa, Hatvani Kisgyöngyi és Kis Zoltán is. A hírekig Zsoldos Imre trombita játékát hallják.

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A hatóságok több mint 3200 sérültről tudnak, és több mint 54000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és további segélyszállítmányok érkezése is várható.

0: Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segítséget ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Újabb légicsapást mért iráni célpontokra az amerikai hadsereg. Washington szerint a támadás válaszcsapás volt arra, hogy a perzsa állam újabb, ezúttal egy panamai olajszállító hajót lőtt drónokkal a Hormuzi szorosban. Hangsúlyozták, hogy az amerikai légierő az iráni felderítő és kommunikációs rendszereket, légvédelmi létesítményeket, valamint drón- és aknaraktárakat bombázta. A mostani akció pedig jelentősebb károkat okozott a pénteki amerikai támadásnál. Teherán válaszcsapást indított, amerikai célpontokra támadtak Kuvaitban és Bahreinben. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja belemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az új vidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladópárt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Továbbra is kitart a hőség Európa országaiban. Németországban szinte az egész országra riasztást adtak ki, és víztakarékosságra kérték a lakosságot. Dániában a mérések óta a legmelegebb 37 fokos hőséget mérték. Csehországban megdőlt az abszolút rekord, 37 fokot mértek. A hőhullám miatt csaknem 20 olaszországi városra adtak ki vörös riasztást. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben idehaza. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el, a forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Arnóton és a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevényen a képviselőtestület feloszlása miatt polgármestert és képviselőket választanak. A baranyai Görcsöny-Dobokán pedig a korábbi település vezető halála miatt az új polgármester személyéről döntenek a választók. Szavazni este 7-ig lehet. Folytatódik a kánikula, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában. Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Duba Gábor költő dalszövegíróval, de ebben az órában hallható lesz még többek között Kis Zoltán, Hatvani Kis Gyöngyi és Dóka Zsuzsa is. Az Illés együttessel kezdjük ezt az órát, akik Szörényi Szabolcs és Bródi János szerzeményét adják elő. Az Ész a fontos, nem a haj.

0: nála.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Tolnai András adja elő a 100 tagú Budapest cigányzenekar szólistáinak kíséretével Horváth Zoltán és Nemlaha György szerzeményét. Miért van az, hogy lehet?
2: Miért van az, hogy lehet? Ezt valaki mondja meg, hogy odafönn a magas égi békéken. Miért van az, hogy lehet? Ma mindenki rám nevet, mert szavamra úgy tűnik az én még szebb. Nekem a pánuka jöröghetsz, itt minden hiába. Ne csodálkozz, ha ez lett a bűnösséged ára. Hallgass rá!

0: panasz, hogy lehet, ma mindenki rám nevet. Mert szavamra úgy tűnik a szív még szebb. Nem a köldök illatától lettem ilyen kába. Részeg itt a felismerés, várhatsz milliába. Búcsúzzál csendesen, bizony ez a szerelem, kockázatos, nem merítes hatása. Nem a köldik illatától lettem ilyen kába, részegít a felismerés, várhatsz, mint hiába. Búcsúzzál csendesen, bizony ez a szerelem, kockázatos, nem mellékes hatása.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Duba Gábor író, dalszövegíró, költővel. A dalszöveg egy mellett könyvszerzőként is aktív vagy. De ebben is keveredik nálad az érzelem meg a nyelvi játék. A humor mennyire hatja át a hétköznapi életedet, illetve hogyha társaságban vagy, te vagy a központban, vagy pedig szeretsz háttérben maradni?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, nagyon-nagyon jó kérdés. Ugye azok a munkák, amiket csinálok, az azt jelzi, hogy háttér. A dalszövegírót, ahogy beszéltük, igazából nem ismer. Jó, Tusánt ismerik, Horvátot ismerik, tehát azért vannak, akiket ismernek, de nem ez a lényeg, ugye az előadó lényeg. A színdarabírónál is ugye a színdarab.
1: Egyébként ez nem igazságtalan, hogy azt mondják, hogy a Korda György dala?
2: Hát igen, fura. Tehát a mai napig azt hiszik csomón, hogy a Szolnoki Peti írja a saját maga által énekelt szövegeket. A Peti egyébként kevesen csinálják, ő minden egyes interjúban megemlíti a nevemet. És ez nem csak az utóbbi időben, mindig is így volt. Tehát én így szeretek a háttérbe dolgozni, viszont az a furcsa, hogy minden munkában én vagyok általában vezető. Most ne a dalszövegírásra gondolj, hanem ugye én a reklámiparban dolgoztam nagyon sokat, egy idő után saját céggel, azt fölépítettem és vezettem. Ugye most kiállításokat csinálok barátaimmal, ott én vezetem a projektet, de ott is szeretem azt, hogy ilyen baráti alapon működik, tehát így működik ez a dolog, és a háttérből mozgatom ezt a dolgot. Nem érdekes, tehát engem az érdekel, hogy jó legyen, és nem az érdekel, hogy látszik a nevem, ez tényleg nem érdekel. Ezt nem szokták el, de tényleg nem érdekel. Társaságban, ott meg az a fura dolog van, hogy én igazából viszonylag csendes vagyok, de többen mondták már, hol az éppen hozzám tartozó hölgy, hol ismerősök, sőt a saját gyerekeim is, hogy utólag egy bizonyos helyzetben, hogy képzeld el, amikor megszólalsz, akkor fél percon rád figyel mindenki. Én ezt nem szoktam észrevenni. Nem is nagyon érdekel, de valahogy ez így alakul. Tehát ez ilyen kettős, mind ahogy a mérnöki, meg a szövegkezelői énem is, ez egy kicsit ilyen kettős dolog.
1: Köszönöm, hogy vagy nekem. A Bombon Együttes és Duba Gábor szerzeményét a Bombon Együttes előadásában halljuk.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Donkó Klub 2022. július 27-i tatai előadásán rögzítettük. Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László adja elő Báder Ernő és zenekara kíséretével Szántó Ferenc szerzeményét. Este van, én pedig várok rád!

Rádió. Tiszakécskén FM 106,4. A Magyar Zene Rádiója.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Duba Gáborral. A Szabadon foglak című regényed egy éppen felnőtté váló lány útkereséséről szól. Nem volt furcsa ez esetben, hogy egy nő bőrébe bújtál? Illetve mit tudhat egy férfi ember a másik nem érzelmi gyötrődéseiről?
1: Ez bennem régen volt oszkált, ez a történet. Egyrészt, másrészt én például női előadóknak is nagyon szeretek dalszöveget írni. És annyira furcsa, persze akkor lehet vádolható lennék, mert nem, ez nem bárt, hogy valakinek feminim típusú agya is van, de akkor én ott az vagyok. És szerintem, aki ír, és ezt átélte, és például regényt ír, én ott egyik szereplőből a másikba guráltam. Nyilván a főszereplő agyába voltam, aki egy lány. Sokat segítette azt szerintem, hogy viszonylag erős női környezetben nőttem föl.
0: Hány lányod van?
1: Hát három. Meg egyedülálló anya, meg nagynénik. Tehát, hogy ugyanakkor fiú szakközépiskola, elsősorban fiú egyetem, tehát ez is egy ilyen kettőség. Engem ez érdekelt, szerettem volna, mindig az érdekel, és ezt szerintem te ismered, hogy meg tudom-e oldani azt, amit kitettem magam elé. És az nagy boldogság. A nagyon nagy hátrány, hogy meg tudod oldani, még egyszer talán egy hasonlót meg tudsz, aztán már megint valami új kihíváskeresés, ugrasz tovább, mert mást akarsz csinálni. Ezért van egyelőre egy regényem, viszont most készülök egy krimit írni, mert olyat még nem írtam, és meg akarom oldani.
0: Főhőse hölgy?
1: Nem. Most nem hölgy-hős lesz, viszont jó, szerintem jó az ötlet, és szerintem jó krimi lesz, és nem tudom, hogy el lehet-e itthon adni, nem tudom, hogy kiadják-e, meg akarom írni. Szerintem ezt te ismered, meg akarom csinálni.
0: Valami Amerika. A Bombon Együttes és Duba Gábor szerzeményét a Bombon Együttes adja elő.

0: Amerika!
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: A kanyargó tisza partján.

0: öregző dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a Dankó Rádió népzenei műsorkészítői adnak elő tradicionális dunántúli magyar és délszláv dallamokat.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Duba Gáborral. Téged a szakmában szóforgatómesterként is emlegetnek, de először ezt a Rimhányó Romhányi Józsefnek titulálták, ezt a jelzőszerkezetet, illetve Geszti Péterre is mondják. Vállalod a közösséget ezekkel az emberekkel?
1: Persze, hát mind a kettő a maga útján zseni, vagy zseni volt, ugye a Romhányiról beszélünk. Én gyerekkoromban nagyon sok Romhányit olvastam egyébként, és lehet, hogy a Péter erre megharagudna, hogy ilyet mondok, de én az élete főművének például a Dzsungel könyvét tartom. Ő egy nagyon-nagyon jó dalszövegíró. Nyilván Repülők is jó volt, meg sok minden jó dolgot csinált.
0: De például a Repülőkben a rap is a prozódiáját tekintve tökéletes. Márpedig a magyar rapperek többsége szerintem nagyon helytelenül beszéli a magyar nyelvet. És szerintem így tönkre is vágták egy kicsit a rapperek, de Geszti ennek pont az ellenkezője. Nem, tökéletes.
1: Ő nagyon-nagyon kínosan ügyelt rá, és lehet, hogy tudat alatt jött ez. Én láttam ugye megírni a Dzsungel könyvét, akkor még együtt dolgoztunk, a Repülők elsőnél még már hogy reklámban együtt dolgoztunk. Én a prózódiára nagyon ügyelek. Tehát egy énekesnek szépen kell magyarul énekelnie. Ugye miután Szolnoki Petivel dolgozom a legrégebb óta, ő meg nagyon szépen énekel, és nagyon kínosan ügyel rá, amikor az elején egy-két bakit csináltam, mindig rám szólt. Azt is, hogy mit lehet nyújtani, mit lehet magasan énekelni. Én nem tudok hangszeren játszani, de a hallásom jó. És még őt is megleptem, mikor egy interjúban, azt hiszem, egy 7-8 éve elmondtam, hogy páros interjúnk volt, hogy te Peti, sokszor vagy másnak írok szöveget, és mikor visszanézem, hogy rendben van-e minden, a te hangodon hallom azt az éneket, mert ott a tökéleteset kell írni. Szóval vállalom a közösséget, szerintem a magyar nyelv az nagyon szép, és mind a ketten nagyon szépen művelték.
0: Tiszta szívvel! Harmad Szabolcs és Duba Gábor szerzeményét Péter Szabó Szilvia, Rafael Mário és Harmad Hodászi Klára adja elő.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjéből következik Szilvia belépője, Miklósa Erika előadásában ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével. Közreműködik Kovács Erik és zenekara.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Duba Gáborral. A korod előre haladtával nyilván változnak a dalszövegei témái is. Mennyire érzed az idősödésed előre haladtát irodalmi munkásságod mondani valóiban?
1: Értem, kicsit bonyolultabból is válaszolok. Sokkal jobban érdekelnek a mélységek. Tehát a humor az nekem azért mindig elemem. Szerintem ebben az apám meg a nagyapám sokat segített, mert ez a vonal ez megmaradt. De sokkal jobban érdekel a karakter. Tehát egy karakternek a mélysége. Ez legyen szó színdarab, regény, dalszöveg. Úgy ott az előadókkal beszélgetni szoktam, érdekel, hogy nekik mi működik. Viszont bejött egy egyszerűség is. Tehát te a szakmádban biztos hallottad már ezt, és ez nem negatívumként, hogy nem kell mindig nagy megfejtés. Tehát a legjobban egyenesen, egyszerűen is el lehet mesélni tök mély dolgokat. Nem azért, mert az emberek nem értenék bonyolultabban, hanem azért, mert néha ez a letisztultság, ez nagyon jót tesz. Ugye azt hiszem, a Hemingwayre mondták, hogy írta a mondatokat, és utána kihúzogatta az iszonyú sok sallangot belőle. Mert nagyon sok sallangot vagyunk képesek írni, de erre nincs szükség. Ami nekem segít, hogy azért ne öregedjek el teljesen, hogy ugye vannak 34 éves gyerekeim is, meg vannak 21 éves gyerekeim is, meg van 18 éves fogadott fiam is, és elég intenzív a kapcsolatunk. Tehát azért a különböző korosztályoktól kapok érzéseket, meg gondolatokat. Persze poénból lebumereznek néha, tehát ezt
0: elvitathatatlan. De ezt vállalni kell.
1: Úgyhogy megpróbálom azt, hogy azért aktuális legyek, de nézd, akiknek írok, azok is öregszenek. És a közönségük is öregszik. Tehát ott átmennek azért már a mélyebb dolgok. Még visszatérve, csak ezt el akartam mondani, nem tudom miért, hogy nekem egyébként a magyar dalszövegíró etalon kettő van, az a Dusán, aki például nagyon tisztán és nagyon egyszerűen tud fogalmazni nagyon mély dolgokat, és a Kis Tibi, a Quimbyből, aki nagyon bonyolultan és nagyon hihetetlen nyelvérzékkel tud megfogalmazni dolgokat. Ez is megint két teljesen különböző iskola, de mind a kettő nagyon-nagyon jó. Azt szokták mondani a gyerekeim, lehet, hogy csak azért, mert szeretnek, hogy ne aggódj, nem vagy ilyen 60-as, tehát nyugi, megy ez még tudsz fiatalos dolgokat írni, hát remélem, nem tudom.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, jó egészséget kívánok neked.
1: Köszönöm. Látod, ez a korunkból adódik már, így köszönöm
0: így
1: kell.
0: Hölgyeim és Uraim, Duba Gábor író, dalszövegíró, költő volt a műsor vendége, még egyszer köszönöm.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Szolnoki Péter, Török Tamás és Duba Gábor szerzeményét a Bombon Együttes előadásában. Holnaptól.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen.

0: érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Németh Marika adja elő Kralovánszky Mór és Tóth Ede szerzeményét. Fekete szem éjszakája.

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Behumi Dóri és a Budapest Bár, Zorán és Bokor János is. A hírekig Csepregi Gyula szaxofonjátékát hallják.

0: Műsor ajánló.
1: Oda nézek a...
2: Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
3: Katonailag nem komoly.
2: Az utolsó hős.
1: Száz aranyat ír a fejed.
3: A meg a
1: dicsőség. Írdem a talóba, de el kell foglunk!
2: Akit az ellenség fenyeget.
1: Meghalsz, krepel is, kutya!
4: Engedelmével egy kicsit később.
2: Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
5: Megölhetném, de nem teszem.
1: A császár nevében gyűjtsd!
2: Zente Ferenc.
6: Hogy írja Balázs az üzenetet?
7: A szentjes kapitány.
2: Dupla részekkel. Ma 16 óra 50 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Fokozódik itthon a hőség. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ráadásul a következő két napban tovább fokozódik a forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A Nemzeti Vízművek tájékoztatása szerint 109 településen van érvényben első vagy másodfokú vízkorlátozás. A rekordhőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet is elrendelt. A kormány.hu per hőség oldalon folyamatosan frissítik az extrém meleggel kapcsolatos legfrissebb híreket, aktualitásokat. A hőségriasztás miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az állami gazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél, közölte a területért felelős miniszter. Ruszén-Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik munkájukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal légkondolása

0: kondicionált központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket, de a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Hárman tűntek el tegnap a Dunában, egyikük holttestét megtalálták. A rendőrség közölte, egy fiatalember Iváncsánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a fiatalt, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyóvizekben senki ne fürödjön, mert az erős sodrás és a víz alatti akadályok a jóúszók számára is veszélyesek lehetnek. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Elkezdődött a szegedi szabadtéri játékok 75. jubileumi évada a Dóm téren. Az eseményt a Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertje nyitotta meg. Az augusztus közepéig tartó rendezvénysorozatot ezúttal is a műfaji sokszínűség jellemzi. Fellép mások mellett a Magyar Nemzeti Tánc Együttes, a Budafoki Dohnányi Zenekar, valamint musicalek, könnyű zenei koncertek és színi előadások várják az érdeklődőket. Folytatódik a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel, csak erszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Kiváló művészekkel várjuk Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Bokor János, Zorán, valamint Behumi Dóri és a Budapest Bár is. Szabó Sándorral kezdünk, aki ifja Berki Béla és zenekara kíséretével adja elő a Káposzta Káposzta című tradicionális magyar csárdást.

0: hallja.
1: Kottafeje Grántól. A Dankó Rádió receptajánlója. Budai Péter mesterszakács ételkínálatával.
2: Önök a Dankó Rádiót hallják, és ismét vasárnap van, tehát ismét Budai Péter mesterszakács ad nekünk tippet, hogy mit főzünk ma. Szia Péter, én szeretnék megint kérni tőled egy receptet. Nekem az egyik legnagyobb kedvencem a csülök péknémódra. Én azt hiszem, hogy 4 összetevője van. Egy a csülök, egy a hagyma, egy a krumpli, a kakastaréra vágott szépen a hagymán sülő
3: szalonna.
2: Jól tudom?
3: Igen. Hát figyelj, de egész egyszerűen kell egy finom sült-csülköt csinálni, és akkor van hozzá egy ragú, ami cikkekre vágott hagyma meg krumpli, nagyon leegyszerűsítve, és egyébként meg finom kakastaréjban sült szalonna. Ennyi. De nem igazán ennyi, hanem a csülköt érdemes rajta hagyni a csonton, mert úgy szép nagy marad, és úgy kell megsütni a csülköt, hogy amikor azt mondjuk, hogy elkészült, akkor ropogós legyen a külső bőre, illetve a csontot egy negyed fordítással ki lehessen belőle húzni. Attól függ, hogy hányan vannak, általában egy hátsó csülök az olyan 1,5 és 2,5 kiló között szokott lenni. Azt érdemes használni, ez a mennyiség azért nyilván csonttal együtt mondtam. Bőven elég ahhoz, hogy egy 4-6 tagú család jól lakjon belőle. Vigyázni kell, mert a végén nagyon sok zsír olvad ki a sertés csülökből, és akkor többféleképpen is el lehet készíteni. Szokták sokan úgy, hogy beteszik a csülköt, és simán megfőzik, párolják egy hagymás, fokhagymás sós lében, utána kiveszik, és kevés zsíradékkal bekenik a bőrét, és 180 fokos sütőben, ugye egy kicsit a léből alá tesznek, locsolgatva addig sütik, míg ropogós nem lesz a bőre. Azt kell tudni, hogy ez egy egyszerű forma, itt nem lehet hibázni, itt csak akkor lehet hibázni, hogyha szétfő a csülök, mert akkor még szűrővel is nehéz kivenni a vízbe. De a másik, hogy egész egyszerűen be van fűszerezve a csülök, egyébként érdemes egy kicsit a csont körül bevágni, készíteni egy ilyen fűszersót, ami só, piros paprika, akár egy kis fokhagyma is lehet, és akkor egy kis olajjal ezt elkevergetni, bekenni vele azt a részt, ahol nincsen bőr, ezzel a páccal bekenni, és akkor hagyni egy kicsit állni, akkor másnap be a sütőbe, vagy be a tepsibe, alá kell önteni egy kis vizet, és már én szoktam ebbe is dobálni egy kis szalonnát, tehát az a füstölt, az nem nagyon árt neki a füstölt íz, és szoktam hozzá hagymát is tenni, meg fokhagymát is alá. De ez csak akkor, hogyha a raguját nem együtt készítem a csülökkel. Szóval, és akkor puhára párolom ezt a csülköt, és körülbelül egy 1,5 óra után leveszem róla a takarást, ami alufólia szokott lenni, és szépen locsolgatva ropogósra sütöm. Amikor elkészült, hagyom egy kicsit állni, és az alatta képződött zsíradékból leveszek egy kicsit, és serpenyőben először a cikkekre vágott földkrumplit megpirítom, megsütöm, utána a cikkekre vágott hagymát ugyanúgy a csülök zsírjában megpirítom, és akkor ezt a hagymát, meg a krumplit összepirítom, a csülök alatt kiszedem a szaftot, nem a zsírt, hanem a szaftot, ami mindig a csülök alatt van, ugye, és ne feledjük, ugye mondtam, hogy egy kis víz is van alatta, tehát lesz ott szaft, azzal a szafttal egy kicsit ezt a krumplit hagymát összeforgatom, összepárolom, ezt teszem a tányérra, erre szeleterem rá a csülköt, hát ez egy igazi finom étel. Egyenek mindig jót, és élvezzék az ízeket.
2: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Fényes Szabolcs és Szenes Iván szerzeményét Behumidóri és a Budapest Bár előadásában. Szeretni bolondulásig.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Jan Zakata és Zarecki Miklós adja elő Fényes Szabolcs és Mihály István szerzeményét. Oda vagyok magáért! Közreműködik a Bergendi Koncert, Tánc, Jazz és Szalonzenekar.

0: Aldo.
1: Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Bangó Margit adja elő Louis Pollack szerzeményét, melyre a magyar szöveget G. Dénes György írta. Egy őszhajú asszony.

sognat. Ogli al gurzul ta germetit, oi sări volt ochin, chi cugnul ta coioi sovat, ne vettec könnyein. Ó, mennyit lótott, futott, csalt, csempészett szegény, hogy kiátsza az őröket.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Németh Marika színművésznő munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Németh Marika gondolatait az operettről.
1: Állandóan feltámad az operett, és azt mondom, hogy bizonyos korosztályok beleöregszenek az operett zene szeretetébe, mert jön egy olyan nyugodtabb korszak, és kicsit odafigyelnek a dallamosabb, nem csak a rázó üzére, hogy most táncolunk, hanem picikét hallgatunk is, és azért lassan-lassan kezdik értékelni. Ez a Lehár Ferenc és ez a Kálmán Imre azért nem írt egy rossz zenét. Kell a mese, nagyon jó a mese, jó az a színpadon is néha egy kis mesét hallgatni. Nem kell keresni a nevelő értékét egy operettnek, hanem csak a kedvességét, a báját, és azt jó, magas szinten csinálják, a játékot lehet élvezni. Ezért nem, én szerintem nem fog soha meghalni, mert mindig valaki elő fogja szedni, és ugyanakkor híveket szerez magának. Kálmán Lehár egy Mosolyországát elénekelni, az egy operai kvalitás kell. Úgy hangerőbe, muzikalitásban, mindenbe.
0: Kedves hallgatók, most Németh Marika és Rátonyi Róbert adja elő Fényes Szabolcs és Békefi István szerzeményét. Pont olyan az arca.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most a V-Motorok együttes előadásában halljuk Ler István és Demjén Ferenc szerzeményét. Várj, még fel kell majd a nap!

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk a jövő hétvégén is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát a jövő hétvégén is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 741. adást hallották, Sanasovics Norbert és zenekarának muzsikájával köszönünk el Önöknek.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 154. adása.

Gyakran mondta Kallós Zoltán, hogy a gyűjtés nem lehet öncélú. A népi kultúra eredendően mindenkié, s a hagyomány felgyűjtött, rögzített alkotásait közkincsnek tekinthetjük. Kallós Zoltán megszállottan és teljes odaadással töltötte be hivatását, amely mások tiszteletét is kivívta. Ezen a hétvégén Kallós Zoltán archívumából válogatunk.

A válaszúti vagy búzai lakodalmakban például tudatosan ötvözte a hagyományos és a népies városias zenét, hogy a közösség minden tagja, fiatal és öreg egyaránt örömét lelje benne. A rendszerváltás után Kallós munkássága intézményesült formában folytatódott. A figyelme egyre inkább a szórvány magyarság felé fordult. Az általa létrehozott Kallós Alapítvány és a válaszúti bentlakásos oktatási központ ma már a kisebbségi kultúra megőrzésének követendő modellje.

részleteket hallottak Kallós Zoltán Idegenföldre ne siess című albumáról. Énekelt Kallós Zoltán, kísért a Téka együttes. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották!

0: Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ráadásul a következő két napban tovább fokozódik a forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A Nemzeti Vízművek tájékoztatása szerint 109 településen van érvényben első vagy másodfokú vízkorlátozás. A rekordhőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet is elrendelt. A kormány.hu/hőség oldalon folyamatosan frissítik az extrém meleggel kapcsolatos legfrissebb híreket, aktualitásokat. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteogyógyász az M1-en arról beszélt, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. Hárman tűntek el tegnap a Dunában, egyikük holttestét megtalálták. A rendőrség közölte, egy fiatalember Iváncsánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a fiatalt, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyóvizekben senki ne fürödjön, mert az erős sodrás és a víz alatti akadályok a jó úszók számára is veszélyesek lehetnek. Továbbra is kitart a hőség Európa országaiban. Németországban a Szárvidéken új hőségrekordot regisztráltak, de szinte az egész országra riasztást adtak ki,

0: és víztakarékosságra kérték a lakosságot. A német vasúton néhány járatot felfüggesztenek és visszaváltják a távolsági jegyeket, hogy kevesebben utazzanak. Dániában közben az 1874-es mérések óta a legmelegebb 37 fokos hőséget mértek. Csehországban megdőlt az abszolút rekord. Egy Prágától északra fekvő faluban alig maradt 41 fok alatt a hőmérséklet. A hőhullám és a várható 39 fok miatt csaknem 20 olaszországi városra adtak ki vörös riasztást. Köztük van Milánó, Róma, Torino, Velence, Genova, Firenze és Bologna. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutató csapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett, a károkat 7 milliárd dollárra becsülik. Nagy területen pusztítanak bozót tüzek az Egyesült Államok Utah államában. A rendkívül aszályos vidéken a forróság és a szél nehezíti az oltást, miközben már több mint 100 000 hektárnyi területet perzseltek fel a lángok. A kormányzó vészhelyzeti rendeletet hozott, amely lehetővé teszi, hogy szükség esetén a helyi hatóságok betiltsák a közelgő július 4-i nemzeti ünnepen a tűzi játékok használatát. Itthon napos idő várható kevés gomoly felhővel, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 35 és 40, késő este 24 és 32 fok valószínű.
1: Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma népzene doboz. Művészet és inspiráció. Gondolatébresztő magazin műsor Bolya Mátyással.
2: Ez itt a Népzene doboz, a gondolatébresztő interjú műsor. Inspiráció és művészet. Alkotók, akik találkoztak a népzenével.

0: Az egy bókot különben, úgy kezdésnek.
1: Úgy néz ki, hogy az a kategória vagy, ami a Feri is zsebű.
0: Nekem, aki már nem tudom, a 100 éve ismerem a Ferit, titokban battant le, hogyha Pali sokkal nagyobb, mint amit mutat. Pont fordítva van, mint az emberek nagy részénél, hogy megismerkedsz, és akkor kiderül, hogy az egésznek a fele az nincs egészen fölépítve, mert össze-vissza beszélés van. Feri az a kivételes Pali volt, aki titokban ilyen mélyre ásta le magát a dolgaiba. Mint később kiderült, azért van valami érzékem a zenéhez. Kérdeztem, vettem soha komolyan az elején, csak szerettem. Az elején kérdezett, hogy ki vagyok én. Tulajdonképpen egy piszkos csirkefogó vagyok, mert az lett, hogy a klubban az egyik klubvezető azt kérdezte, hogy nem tudnánk-e kijönni, úgyhogy táncosok nélkül. Szerettük egymást látni. Tulajdonképpen nem is dolgoztunk az utóbbi 5-6 évben. Csak hiányzott, ha nem látjuk egymást.
2: Kedves hallgatók! Ez itt a Népzene Doboz, a havonta jelentkező zenés interjú műsor 20. adása. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bolya Mátyás. A téma ezúttal Sebő Ferenc életútjának néhány korai epizódja. Emlékezünk, mert Feri 2026 áprilisának végén hirtelen kisétált ebből a világból. Beszélgető partnerem Lantos Iván zenész, zeneszerző, nagy idők tanúja, örök barát. Szó esik egy látogatásról Bársony Mihály tekerősnél, egy versailles fuvarról, egy eldönthetetlen születési időpontról, egy híres porszívócsőről, a szavak nélküli barátságról és mindenről, ami egy zenedobozba belefér. Az adás elérhető a Spotify és a mediaclick.hu oldalakon.

0: vagy neki?
1: A Visegrádi hegység egyik keleti bejáratánál egy turista út mellett látogattam meg Lantos Ivánt. Amikor az interjú előtt kérdeztem, hogyan konferáljam föl, abban maradtunk, hogy legyen a titulusa örök identitáskereső. Majd a beszélgetés végére kissé ironikusan eldöntöttük, hogy mától inkább nevezzük legendának. Magamban csak nagy idők tanúja. Az Orfeum műhelyéből indult hatalmas zenei alkotóút, amely Bulgárián és Nyugat-Afrikán keresztül bontakozott ki, hogy aztán néhány évtizednyi nyugat-európai epizód után újra Magyarország egy csendes és magányos völgyének gyönyörű díszletei között haladjon a gyimesi lassú magyaros megfejthetetlen ritmusának megértése felé. Egy kedves közös barátról beszélgettünk, aki most végre összehozott minket is, Sebő Feriről. Ebben az epizódban tehát Lantos Ivánnal beszélgetek egy életet meghatározó bulgáriai sátrazásról, a nyugat-afrikai Gambia inspiráló zenei világáról, egy embercsempész Peugeotról, az örök identitáskeresésről és mindenről, ami egy zenedobozba belefér. Az adás elérhető a Spotify és a MediaClick.hu oldalakon.

0: Lantos Ivánnal beszélgetek Dömörkapun. Elsősorban Sebő Ferenccel kapcsolatos emlékeiről kérdeztem most. Hogy találkoztál Ferivel?
1: Éppen a katonaságtól már leszereltem, 70-71-ben, illetve kimenekültem pontosabban. Szóval 2 évre indultam, de egy év után sikerült valahogy kibumliznom. Előtte anyám annyira kétségbe esett az állapotomtól, hogy elküldött egy villamosipari technikumot elvégezni. És már akkor én sokat zenéltem, de anyám nagyon megijedt, hogy mi lesz belőlem, úgyhogy elküldött egy komoly helyre. Katonaság leszerelek, és egyetlen egy tervem volt, hogy akkor valahogy zene. Egészen véletlenül beleest egy olyan zenei dologba, hogy itt jön be egy kicsit az Orfeó kezdésnek. Az Orfeó akkor már létezett, a Báb csoportja és a Színházi csoportja, Fodor Tamás. És valamiért megtaláltak egész, nem tudom, hogy kellene a bábosoknak egy, ja tudom, hogy ott találtak meg, hoppá. Úgyhogy én az egyik osztálytársam, akinek a neve a Gál Éva, ő csinált zenét a bábosoknak, azt hiszem ő kért meg, hogy nyilván csinálnál-e valamit, és akkor ez a bütykölő függ, hogy otthon, mit tudom, 4 sávos magnó, meg szól ez az állapot 70-es években, és én már akkor a jazzkonziba jártam, már annyira jártam, szóval azért jártam, és egyszer csak jött egy telefon, nem értettem, hogy azt sem értettem, hogy honnan. A Sebő Feriről, akiről tudtam azért. És azt mondja, hogy nincs kedvem beszállni, megcsinálni egy olyan műsort. Zollai Pál, egyiket öreg, őrült rendező, akkor már a Feri József Attilázott bőven, és a Berek Kati, hogy ő pedig úgy mondja József Attilákat, hogy mindenképpen legyen ott a Ferinek a éneklése. Ezt később derült ki, hogy a Almos Béla valamilyen valahogy összepatkoltak a Ferivel, és lelépett. Azért hívott, hogy van a kedve megcsinálni a műsort. Nekem olyan nagy kedvem volt, és itt kezdtünk el részemről a nulláról.

és akkor itt találkozunk. Valószínűleg most ez már ilyen részletkérdés, hogy mint később kiderült, azért van valami érzékem a zenéhez. Kérdeztem, vettem soha komolyan az elején, csak szerettem. Abban az időben nekem már volt egy nagy bőgöm, amivel időközben mindenféle haverokkal, meg jazzistákkal mi már járkáltunk fesztiválra, meg nyertünk valami díjakat is, de hát mi nem tudtam nagybőgölni, csak nagybőgöl volt. Valószínűleg azért is kerültem be a csapatba, mert a Zolnai, ő azért ilyen filmrendező, meg inkább a szemével lát, mint a fülével hal. Azt hiszem, nagyon megtetszett neki, hogy van egy nagybőgő a képekben. Ráadásul egy a nagybőgő, amire később híres lett a Feriéknél, abban az időben egy tuskó volt alul, ami, hogy valahogy megemelkedjen, rajta volt anyámnak az egyik porszívó alkatrésze. Szóval valószínűleg ezért kerültem bele, és azt, hogy hip-hop megcsináltuk szerintem, keveset is próbáltunk a Ferivel. Az volt a lényeg, hogy az egészet nem vágva vette föl ez az űrlőt, hanem ez egy 35 perces anyag volt, és a neve együgyű ének.

0: ment is volna tovább ez a dolog, azt hiszem, mert jó munka volt. Én akkor jazz tanszakra jártam, és a jazz tanszakon megint az történt, hogy a professzorok, ők eldöntötték, hogy elég volt ebből, elmennek haknizni Hollandiába, éjszakai klubokba. És ott az történt, hogy a bandából az egy a bőgőst nem engedték ki, mert nem volt meg az érettségie, és nekem szóltak, hogy nyilván nincs a kedved helyettesíteni, megint helyettesítettem. Az igazság, hogy tényleg nagy kedve volt. És akkor az egészet így, úgy, hogy van, itt hagyta azért.
1: Ebben a József Attila műsorban milyen hangszeren játszottál?
0: Bőgő is, néha hagytak énekelni. Úgyhogy akkor is már elnéző volt, és azt hiszem hagyott énekelni második szóla meg ilyesmiket, ami aztán később is jellemző volt a Ferire, egész az utolsó pillanatokig, hogy teljesen normális, hogy ő nagyon nem szeretett egyedül játszani. Ő is még az a normális ember volt, aki szerette, hogyha együtt csinálunk valamit.
1: Na és akkor te visszatértél Magyarországra, te folytattad a jazz tanulmányaidat?
0: Sikerült, igen. 3 év helyett 5 év alatt sikerült elintéznem a konzit.
1: De ez középfokú oktatásnak számított,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen.
1: Ez volt az, amit Gonda János vezetett. Ő tanított téged?
0: Ő a improvizációs technikákat tanította. Tulajdonképpen a mániáját, igen, azt hiszem az a neve, hogy horizontális improvizáció. Jó móka, de nagyon messzire ment a Gonda, de emlékeim szerint kimondottan jó tanár volt. Onnan kerültem majdnem a József Attila műsorba, hogy én előtte egy pár hónapban még a Kapás utcai tánciskolában szaxofonoztam a Wanderers nevű együttessel.

0: Csak tisztázzuk, tehát egyszerre megy az Orfeo, ami egy nagyon előremutató és progresszív zenei műhely. Eközben megkérnek a József Attila műsorban, és eközben a Kapás utcai tánciskolában szaxofonozol régmúlt tánczenéket. Ez így egyszerre történik. Eltűnsz egy évre Hollandiába és Finnországba, majd visszajössz, és akkor gyakorlatilag ekkor fordulsz a népzene felé.
1: Itt jön a népzene, hogy a Kolindával, illetve akkor nem úgy hívták, hogy Kolinda, hanem Vízöntő. És a Vízöntővel mi második helyezettek lettünk, egy ki mit tudom. Időközben mondom, hogy a Ferivel abszolút elvesztettem itt a kapcsolatot. Majdnem megnyertük, aki mit tudott, csak mi abban az időben még mindig ilyen eltűrt zenekarnak számítottunk. Abban az időben volt a Petiltott, az eltűrt és a támogatott. Mi nyertük volna meg, mert hatalmas közösségeket arattunk mindenhol egyébként. Szóval értem ezzel a kis tábor, munkatábor, meg művelődési ház ilyeneket. Egy Boros Lajos nevű figura nyerte meg, hál' Istennek, azt az első díjat, amivel kimehetett Helsinkibe a világi ifjúsági találkozóra, mert minket nem mertek kiengedni. Viszont olyan szerencsénk volt, hogy kaptunk egy 10 napos bulgáriai sátortáborozást. És amikor mi elmentünk oda a tengerpartra Vízöntővel, még mindig Feri nélkül, a legutolsó kocsmába is ment a élő bulgár népzene, az összes tanár, aki nyáron nem dolgozott az iskolába, az nyomta a különböző kocsmákba és éttermekbe. Ott eldőlt valami, mert itt bejön egy kicsit a Feri azzal, hogy neki volt egy olyan, hogy egy olyan Uher magnetofonja, ami lehetett váltani négysebességet. Na, szóval ezzel a bolgából az lett, hogy én utána gyorsan visszamentem oda, beszereztem én is egy Uhert, elkezdődtek azok a kocsmai felvételek, és akkor azokat kezdtem el lassítani. Szarakodtam azzal, hogy mi szólott félsebességen,

0: el kéne érnünk a Feri, de közben itt vannak.
1: Nem baj, ilyen, el fogunk érni.
0: Jó, jó. Hogy a, tehát ez a vízöntő a Ferivel, mi is, hogy tanuljuk valamit, a Feri, a kis Feri, akkor elég szoros kapcsolatban állt egy Novák Ferenc nevű. Ott is kezdődött egy ilyen, hogy a Feri megpróbálta egy kísérő zenekarként eladni minket, mert abban az időben még gyakorlatilag csak cigányok kísérték. És aztán az lett belőle, hogy a belga figurával, akit úgy hívnak, hogy Claude Flagel, egy tekerős belga, ők valahogy összeboronálottak Gulyás kapcsán a Tatáékkal, kiment egy pár táncos Belgiumba, kikísértünk egyszer egy pár táncos, talán egyet, vagy két pár táncos. Itt van az elején kérdezett, hogy ki vagyok én, tulajdonképpen egy piszkos csirkefogó vagyok, mert az lett, hogy a klubban az egyik klubvezető azt kérdezte, hogy nem tudnánk-e kijönni úgy, hogy táncosok nélkül. Elmondta, hogy de nagyon, akkor nem volt olyan könnyű kimenni, szóval komplikált volt itt az interkoncert, de mégis kijutottunk, mint együttes, táncosok nélkül, és akkor elkezdtünk ott turnézgatni.

A következő fázis az ott, hogy a második turnén, amit Belgiumban játszottunk, odajött egy másik szervező, az ilyen párizsi matematikus egyébként, csak éppen szervezéssel is foglalkozott. Nem mennénk át Párizsban, éppen december végén ott volt valami nagy népzene, folklor, összeröffenés. Nem tudtunk volna átmenni, mert mindenhol vízunk kellett abban az időben. De, hogy egy Peugeot 504-es kombival ülés alatt, akkoriban a francia-belga határ nem volt ellenőrzés, és átcsempésztek minket Franciaországba. A koncert után odajött egy pasi, hogy nem tennénk meg azt, hogy mi gyorsan, amíg itt vagyunk, játszunk még egy koncertet, hogy valakinek ezt hallani kell. Két nap múlva lett egy koncertünk, ahol voltak kb. 16-an. És a 16-ból volt egy figura, aki a Hexagonnak volt a tulajdonképpen a helyettes vezetője, a lemeztársulat, aki a koncert után odajött, hogy ezt ő szerződés 3 évre. Lemezszerződés, van-e kedvünk? Persze, hogy volt kedvünk, gyorsan föl is vettük a lemezt,

de közben van egy csemő történet. És egyszer, mikor így kint voltunk, akkor a Feri rám ír, hogy találkozhatnánk-e, mert a francia, magyar kulturális valamibe meghívták, hogy játszon. És azt mondja, hogy szeretne velem találkozni, és megint visszajön a bőgős dolog, hogy miért. Nem azért, hogy velem találkozom, hanem tudta, hogy nekem van már autóm. Kivinném a Versailles-ba. Hát mit tudom, 15-20 kilométerre van Párizstól. És mondom, persze, kivizlek Versailles-ba, hogy gyere. És megérkezik az őrült sebő, pillanatok alatt kijutunk Versailles-ba, és kiderült, szép lassan, 5-6 órát voltunk így együtt, ő azért ment ki Versailles-ba, mert otthon elkezdte összerakni a Versailles, az egész Versailles-nak a makettjét, mint volt építész, ezért is vállalt el ezt a francia kulturális dolgot, hogy ő azt szerette volna látni, az két szemével, nem csak fotókról, hogy mit állít össze makettet. De nagyon boldog volt a Feri.

Jut eszembe máshogy Mihály és Semő Ferenc. Valószínűleg akkor, amikor én is a Bartók Arjúban dolgoztam már a Városi Népzenész ügyben, a Feri megkérdezte, hogy van-e kedvem lemenni, gyűjteni Bársony Mihályhoz. Már óriási kedvem volt. Abszolút új terület, mondjam. A Mihály bácsinál egyszer voltunk, többször visszajárt a Bársonyhoz. Úgyhogy ott komoly kapcsolatba kerültünk, mert ott is Zsigolival mentünk le. Na, hogy ezért valószínűleg azért kellett, hogy lemenjek, úgy félig, mert nekem volt autóm.

0: és még azt mondja, hogy a Feri oda nem jött le velem, de én még azzal folytattam akkor, hogy a, de azt hiszem, ő szerezte nekem. Valahogy Dráva végén, az ország végén volt egy Tudás többcsövű, többsibú Duda ügy, hogy ott van egy figura, hogy oda már egyedül mentem, Feri majdnem ért rá, de az még tőle származik az a dolog, és ott
1: ki volt ez a Dudás?
0: A Duda még itt van, de nevére nem vagyok szerint.

0: Na szóval együgyűjének Bársony Mihály, Dudás bácsi, Versailles. Ezután mi történt?
1: A Kolinda 80-ba hatalmas sikerek meg minden után feloszlik. Mi egyszerűen megrokkantunk valószínűleg a belső sokára hónapig turnézni. És utána gyakorlatilag azt történt, hogy hazajöttünk. Szerintem Magyarországon már szinte alig játszottunk. Dolgoztunk, szóval készültünk a következőre. A belső mag szép pottyant, mint egy rosszul elképzelt házasság, mondjuk így.
2: A Kolinda a progresszív folk műfaj világszínvonalú és hírű képviselője volt a 60-as, 70-es években. Annak az egész világon beindult és a beatnek is alapját képező mozgalomnak, amellyel a 68-as ifjúság a népi kultúrát felfedezte magának. És bennük kereste identitását, sajátos, kultúrák közti híd internacionalizmusát. Lantos Iván szerint a Kolindát a fantasztikus nyugati siker és az itthoni szélcsend közötti feszültség bomlasztotta föl. A budapesti kis klubokban játszó zenekarnak hirtelen jöttek az egymást követő turnék, lemezrendelések, amelyek három gyönyörű albumban meg is valósultak. A hazai terepen olmos közöny fogadta őket. Ha meg akartak élni, csak külföldön kereshettek pénzt. Viszont muzsikájuk innen, Magyarországról, a magyar kultúrából, a magyar fiatalsággal való élő kommunikációs kapcsolatból ered. A nyugati nagy fesztiválok sztárjai, az itthon egy-két vidéki fellépést kiharcoló zenekar, szellemi erőtartalékait felélve, hátországot és országot vesztve föloszlott.

itt jön a helyreigazítás, ez a Versailles, ez már 81 után volt, mindegy, kaptam egy szerződést egy lemezcégnél, és abban az időben engedély kellett a külföldi munkavállaláshoz, és még akkor is egy kicsit sáros lehettem, mert 6 hónapig húzták a aláírást, és már akkor is türelmetlen figura lehettem, mert 6. hónap után összecsomagoltam a családot, a kutyát, és a sátrat is leléptünk turista útlevéllel. Így kerültem én Franciaországba.

És aztán nekem volt, utána meg én tűntem el megint egy jó időre. Párizsban lett egy család, legalábbis egy feleség kezdésnek, aztán lett abból két gyerek, aztán Párizsból mi leköltöztünk vidékre. És akkor egy jó ideig én inkább gyerekekkel voltam, meg házat építettem, és a táncosoknak csináltam zenét, házi zeneszerző, házi játékos, és az eltartott 81-től 91-ig. Elég sokat dolgoztam ennél a német cégnél, ugyanez a fiú, aki nekünk a szerződést csinálta, közben játszottunk egy zenekarba együtt, csináltunk egy zenekart, egy gyanúzenekart, az volt a nem, hogy Spondó.

Sebő művészetével, Lantos Iván egy korábbi formációjának zenéjével érez rokonságot, amelyre egy interjúban így emlékezett. Franciaországban volt egy zenekarunk, melyet úgy hívtak Spondo. A korábbi Kolinda producer Hugues de Coulson menedzselte ezt a formációt is, aki európai world music gurunak számított már akkor, azaz a 90-es évek elejétől. A Spondo tagjai valamennyien más-más nemzetiségűek voltak, minek eredményeként mindenkitől különböző módon minden addig létező irányzat ellenében kezdtünk dolgozni, kizárólag akusztikusan.

Ez volt az utolsó World Music próbálkozásom. Akkor ment el a kedvem a dologtól, amikor szintén Courson menedzselésének köszönhetően feltűntek az első klasszikus művek népzenei közegbe adaptált hibrid változatai, mint például az afrikai bakzene vagy egyiptomi Mozart.

időközben én kaptam jó pár munkát tőle, hogy egy gaboni vak, ugyan, de egy nagyon jó énekes és Sorbon doktornak a lemezére megcsináljam a programolásokat. És akkor az úgy volt egy olyan 2-3 év, amikor legalább 3-4 lemezüket én csináltam, aminek aztán az lett a vége, hogy egyszer csak fölhívtak telefonon, ilyen 90 körül, egy angol csapat akar csinálni egy filmet a gaboni rezervátum táncairól és zenéiről. A Pierre, ez a gaboni énekes, ez csak akkor vállalta el ezt a dolgot, hogy ezt ő levezeti az angolokkal, nyilván meghívják erre. És akkor belekerültem egy ilyen 3 éves gyűjtőútba, film és zene, és amikor én már visszaértem erről a 3 évről, akkor történt egy nagyon furcsa dolog, mert egyre kevésbé tudtam beleilleszkedni a régebbi dolgaimba. És ez nem csak franciákra vonatkozik, francia zenészekkel. Annyira más volt ott az őserdő, hogy

Életemben azt hiszem az egy első ilyen komolyabbnak látszó döntés, hogy kifigyeltem, hogy Franciaországban mindenki, főleg észak-afrikai vannak sokkal, Közép-Afrika most már, hogy ezek a ravasz fiúk, mikor elérik a nyugdíjat, akkor nagyon sokan visszamennek abba az országba, honnan eljöttek. És ez nekem olyan népzenére hasonlított. Nem kell föltenni a kérdés, sokan csinálják, tehát végre olyat csinálok, amit sokan csinálnak. Addig keresgettem itt Magyarországon, míg az egyetlen egy hely, ami hasonlított építészetileg meg hangulatban, hogy kikötöttem Bugac mellett egy tanyán. Ott vettem egy tanyát. Jó 4-5 évig, 5-6 évig ott tanyáztunk. Aztán a legkövetkező pedig az, hogy ezekkel a vacsorákon pedig, aztán ez még egy hosszú ideig eltartott, hogy én még rájöttem, hogy miért jöttem én vissza az országba utólag. Ezt az afrikai anyagot, úgy, mint abban az időben a bolgárt, az emlékekkel, meg a felvételekkel, meg azért elkezdtem volna megfejteni. Lehetetlen volt, de egy ideig eljutottam. És utána volt nekem még amikor még nem tudtunk játszani Gyévesit, hogy ez föl volt nekem írva, hogy hátraítak, hogy mi az a gyévesi püfölés. Mi ott a trükk? Mi van? És akkor beleestem ebbe a csapdába. Azért van köze a Ferinek, mert én akkor körülbelül minden 5 hónapban kikiáltottam magam helybe itt Dövölkapu, hogy most már várom a Nobel-díjat, mert megvan a képlet. Általában vagy lassú magyarossal voltam eltelve magamtól, vagy a kettős jártatójával. És amikor el vagyok telve, akkor persze vacsorázunk a Ferinek, és mondom a Ferinek, figyelj, megvan. Itt olyan 6-7-2, jött így 3. És akkor a Feri mondta, hogy ez nem így van. Ez Iván, ez a tántól függő dolog. És idáig még így is értettem vele, mert Afrikában kiderült, hogy a megértetetlen zenék az a mozgás függőek. Szóval nem ilyen egyszerű, hogy

Na és akkor ez eltartott legalább 3-4 évig egészen. Gyakorlatilag a Feri haláláig, ugye ide hónapban egyszer megjelente valamilyen oknál fogva, hogy csicseregjünk, meg hűtjük egymást. Én akkor a bazinben egy keveset játszottam, és egy egész furcsa társulatot csináltam itt az országban. Tulajdonképpen két gyönyörű asszonnyal, akik viszont abszolút képzetlenek voltak. Kicsit elegem lett a képzett zenészekből. Baszatoltunk, zazenélgettünk, és egy idő után rendszeresen meghívtuk a Feri bácsit, hogyha lehet, akkor egyedül, és ne hozza a többieket. És aztán egy nagyon sok koncertet játszottunk, úgyhogy szép csöndesen a Feri jött. Nem úgy mondom, hogy előzenekarnak, mert tulajdonképpen mi voltunk, illetve mi voltunk az előzenekar.

0: És most utólag visszatekintve Feri életművére, most már sajnos így kell beszélnünk erről a dologról, akkor valamiért csak vonzódtál mégis hozzá, akkor is, hogyha nem játszottatok együtt, de hogy mégis az évek alatt folyamatos volt ez a kapcsolat, beszélgettetek, találkoztatok. Mi volt a Sebő életműve, ami így hatott rád, vagy ezt így nem lehet megmagyarázni?
1: Nincs igazán megfejtésem. Abba biztosak voltunk, már a vége felé, mióta Magyarországon vagyok, hogy szerettük egymást látni. Tulajdonképpen nem is dolgoztunk az utóbbi 5-6 évben. Csak hiányzott, ha nem látjuk egymást. Nem tudom, lehet, hogy valami olyasmi van, amit ritkán szoktunk tudni megmagyarázni, hogy mi a barátság, és hogy az mitől barát. Lehet, hogy mi fiatalok vagyunk hozzá, de valami, szóval másiknak a szinte a hiánya.
2: Talán még el lehet menni odaig, hogy szeretet vagy szerelem.
1: Én reggel érkeztem a Ferihez, Zsuzsi hívott, és nagyon meg voltam ijedve, mert már nem először fordult velem az életben először, hogy nem éreztem semmi nagy dolgot, hogy elment. Még aznap este is visszamentem Zsuzsát ápolgatni, még akkor sem. És azt hiszem, hogy a múltbeli történetek azok is ilyenek voltak, hogy szerintem olyan 2-3 héttel temetés után akkor kezdett egészen komoly hiány gondolatok megérkezni. Már majdnem megijedtem, hogy ennyire érzéketlen figura vagyok, hogy jó, a helyben bizonyosan hiányzik. Idáig legalábbis az életemben szinte az egyetlen olyan ember volt, hogy mindent, amit csinált, nem csak olyan szempontból, hogy különleges, hogy valami, hanem az nagyon jó volt. Valami egészen, ha nem használnám sokat, akkor azt merném mondani, hogy zseniális. Szóval tényleg valami nagy dolog, ami a beszélgetés elején volt róla szó, hogy ugyanakkor rettenetes lyukat söröztünk. És ebből nekem elég kevés van az életemben, aki szóval emberként zseni.

0: Una médiaszolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorajánló.
2: Bor, mámor, szerelem. Új évad. Minden hétköznap 19 óra 50 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ráadásul a következő két napban tovább fokozódik a forróság. A hőhullám miatt kedden több helyen a 42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A Nemzeti Vízművek tájékoztatása szerint 109 településen van érvényben első vagy másodfokú vízkorlátozás. A rekordhőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet is elrendelt. A kormány.hu/hőség oldalon folyamatosan frissítik az extrém meleggel kapcsolatos legfrissebb híreket, aktualitásokat. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli. Erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteogyógyász az M1-en arról beszélt, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, mert már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter az eredmények között sorolta a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, a döntést a korrupció ellenes tisztító tűzművelet elindításáról, és a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetésének csökkentéséről. A kormányfő kiemelte, hogy újraindult a visegrádi négyek együttműködése, kárpátaljai honfitársaink pedig visszakapják nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogaikat. A szabadság közös felelősséget is jelent, erről beszélt a főpolgármester a Budapest Pride felvonulás záró rendezvényén. Karácsony Gergely tegnap a Vérmezőn azt mondta, a visszanyert szabadságnak és demokráciának csak akkor lehet érvényt szerezni, ha az emberek aktívan részt vesznek a közéletben. Hozzátette, továbbra is hatályban vannak azok a jogszabályok, amelyek alapján tavaly megpróbálták betiltani a Pride-ot. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at, és több mint 50 000 embert eltűntként tartanak.

0: nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő- és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. A károkat 7 milliárd dollárra becsülik. Leszállás után füstölni kezdett a GeoSky légitársaság által üzemeltetett Boeing 767-es repülőgép futóművének fékje reggel a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A Budapest Airport tájékoztatása szerint a tűzoltók azonnal megkezdték az oltást, személyi sérülés nem történt. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza-tavon. A rendőrök hajóból, vízről és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozó hajók miatt vezették be az intézkedést. Az ellenőrzések célja a baleset megelőzés és a csendesebb vízisportot űzők védelme. Országszerte süt a nap, a hőmérséklet szinte mindenütt meghaladta már a 30 fokot, csak délután lehet elszórtan egy-egy zápor, zivatar. A hőmérséklet délután 35-40, késő este 24-32 fok között alakul. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
1: Dankó Extra. Zenei csemegék, exkluzív felvételek most a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Budai Beatrix.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket újra Dankó Extra itt a Magyar Zene Rádiójában. 11 óra múlt 4 perccel, és már is egy korábbi Dankó klubról csendül fel egy népszerű csárdás, ráadásul rádiónk névadója Dankó Pista szerezte. A Jegenyefán fészket rak a csóka című csárdással indulunk, aztán a Nem azért, csak azért című dal is elhangzik. Mészáros János elek után Kalina Enikő énekel, a zenekarokat Bangó János és Johann János Prémás vezeti. Tartsanak velünk!

0: Ay, déjalo pagay.
1: Vasárnapi Dankó Extra című műsorunkban az elmúlt évek legjobb, legemlékezetesebb Dankó klubos, és persze a Magyar Zeneházában Dankó gáláinkon színpadra került produkciókból válogatunk. Most a kalotaszegi Madonnából hallunk egy részletet, a Rózsalevél című dalt. Tarnai Kis László nyújtja át a Dankó család tagjainak Lakatos Miklós zenekarának kíséretével, még egy bizonyos tunaparti csónakházról Csengeri Attila énekel majd. Kézdivásárhelyi és karcagi előadásunkról hoztam el önöknek ezt a két remek felvételt. Hallgassuk meg együtt!
2: Hallgassák jó szívvel!

Az év magyar nótája 2023-ban az Akácos út lett. Ezt a dalt Kalmár Tibor és Káti Ferenc szerzeményét Laki Péter, a Budapesti Operett Színház művésze is a repertoárján tartja, sőt, mi több, el is énekeltett Dunaszerdahelyen ifjabb Sárközi Lajossal és a zenekarával. Ezzel a felvétellel indítjuk a soron következő zenei összeállítást, majd Szilágyi Sándor, Szász Kati, Egri József és Nádas György is dalra fakad. A Csendesen csak csendesen és az Édesanyám, kedves anyám című dalokkal folytatjuk a sort.

És most, kedves hallgatóink, a Panaszkodik a furujám című dalt halljuk. Mészáros András énekel ifjabb Sárközi Lajossal és a zenekarával. Majd a Haragszik az édesanyám, a házunk előtt bólintgató akácfa és a Fagyúgyertyát égetek én című magyar népies műdalokkal folytatjuk a sort. Hallgassuk tehát Mészáros Andrást, Dócs Pétert és Lugosi Katit.

A 2025-ös Dankó gálánk egyik kiemelt pillanata az volt, amikor az Elizabeth című musicalből Jan Zakata aznap este a Dankó Rádió előadói díjával kitüntetett musical színésznő elénekelte a zenés darab legismertebb dalát. Hallgassuk Jan Zakatát zongorán, Kovács Erik közreműködik zenekarával, illetve a cigányzenekart idősebb Sárközi Lajos dirigálja. Majd Tabáni István is helyet kap a soron következő zenei összeállításban, hiszen Gyulai Dankó klubunkon ő is járt nálunk. Ekkor Máté Péter nagy slágereit énekelte, mint például a Mondd, miért szeretsz te mást, és Én csak téged című dalt. Hallgassuk meg együtt, ekkor már Hankó József zenekarát halljuk.

Szintén a 2025-ös gálánkon csendült fel a Zsuzsi kisasszonyból a Jaj Zsuzsikám című betétdal. Frenetikus hangulatot teremtett az előadó Egri József, idősebb Sárközi Lajos és Kovács Erik Gála zenekarának kíséretével. Aztán visszakanyarodunk egy kisebb Dankó klubba, egészen pontosan Újszentivánra látogatunk el. Ott 2023-ban járt a Dankó csapat, és ekkor Szóka Júlia tradicionális népdalokat is átnyújtott a helyi Dankó család tagjainak. Hallgassuk meg!

Nem is én vagyok a babád, mégis ezt a nagy éjszakát átvirrasztom, muzsikálok, nótázok. A fülembe

Kedves hallgatóink, így a Dankó Extra című műsorunk vége felé kanyarodva, ismét a Zsuzsi kisasszonyból hallunk egy részletet, de ezúttal a Légy az icipici párocskám című dalt előadja Szendi Szilvi Szalai Antal zenekarának oldalán, majd Bányai Márton énekel egy bizonyos sárga csikóról, és végezetül a szintén 2025-ös Dankó gálánkról szól Taszíló dala a Marica grófnőből előadja a 2025-ben Dankó Rádió operett előadói díjával kitüntetett Dolhai Attila, kísér idősebb Sárközi Lajos és Kovács Erik Gála zenekara.

bármit is beszélnek, nem hiszek a mesének, kákán csótyaide könnyen találnak. Nékem, így jó nékem, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a mesének, kákán csomót jaj, de könnyen találnak.

1 órától, de találkozhatunk például leghamarabb a Déli Krónika után, akkor már jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Budai Beatrix. Viszont hallásra!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Dél.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Ceglédi Edit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Fokozódik a kánikula, megdőlhet az országos melegrekord is. A harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van.
1: Ma zárul a Tisza párt háromnapos kihelyezett kormányülése Pilisszentkereszten.
2: Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek.
1: Az időjárásról.
2: Folytatódik a kánikula, napos idő várható kevés komoly felhővel.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Még mindig fokozódik a forróság, ma az országos melegrekord is megdőlhet. A harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
3: Itt reggelizünk meg a strandon.
4: A Balaton vize Balatonszárszónál már a reggeli órákban 28 fokos volt. A hőségben a strand este 10 óráig várja a fürdőzőket. A városokban, itt például Szolnokon is, maradnak a párakapuk és az ivókutak a hűsölőknek. Erről Szabó Zoltán, a közterület felügyelet osztályvezetője beszélt.
5: A felügyelők állópontokon, a forgalmas közterületeken, illetve szolgálatuk során a gépjárművekben is hűtött vizet tudnak biztosítani a rászorulóknak, időseknek.
4: Az utcán élőknek a forróságban akár egy pohár víz is életmentő lehet. Hívta fel a figyelmet Papp András, a Nyíregyházi Oltalomszeretett Szolgálat intézményvezető helyettese.
6: Az intézményeinkben rendelkezésre álljon folyamatosan zuhanyzási lehetőség, egészséges, vezetékes ivóvíz, illetve hűtött vagy klimatizált, vagy ventilátorokkal hűtött, hűvösebbé tett helyiségek.
4: A hajléktalan ellátó regionális diszpécser szolgálatok elérhetőségei a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán olvashatók.
7: Itt olyan helyzet áll elő, ami még sose volt.
4: Így jellemezte a mostani extrém időjárást Pintér Ferenc meteógyógyász, aki hozzátette, a tartós hőterhelés a fiatal szervezetet is megviselheti. Mint mondta, a hőguta előjelei lehetnek a fejfájás, szédülés, hányinger és hányás. A tudatzavar, ájulás, az izzadás megszűnése, valamint a szürke bőr pedig életveszélyes állapotra utal.
7: Nagyon gyakran halálos következménye lehet, de ha nem is következik be a fatális következmény, akkor is nagyon komoly szervi károsodások,

0: maradandó szervi károsodások lehetnek a következménye.
1: Pintér Ferenc hozzátette, az izzadással sót és ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk, felborulhat a szervezet elektrolit egyensúlya. Vízmérgezést, hőgörcsöt is kaphatunk. Ennek elkerüléséért fogyasszunk sósabb ételeket, figyeljünk a megfelelő táplálkozásra, étrend kiegészítőkre. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. A legmagasabb sínhőmérséklet már az 50-600 fokot is elérte. Tájékoztatta a Krónikát Váci Viktor, a MÁV Inform sajtóügyeletese.
2: Ahol esetlegesen fölmerülhetnek pályahibák a magas sínhőmérséklet miatt, sebességkorlátozásokat vezettek be. Jellemzően ezeken a szakaszokon 20 km/h-val csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás, ezek által 5-15 perces késéseket okozhatnak a vonatoknak.
1: Közben a Duna víz hőmérsékletének emelkedése miatt szombat délután 240 megawatttal vették vissza a paksi atomerőmű reaktorainak villamos teljesítményét. Ma pedig további csökkentés várható. Az előrejelezhető terhelési adatok alapján az energiaellátás azonban így is biztosítható.
3: Ne pazaroljuk az ivóvizet locsolásra, kocsimosásra, medencefeltöltésre, illetve a járdák, udvarok hűsítésére. Erre figyelmeztetnek a szakemberek, akik azt mondják, az extrém melegben szomjazó embereknek és állatoknak az ivóvíz minden cseppje kincs. Kara Barnabás és Gábor Anikó összeállítása.
4: Kényszerérett árpa és búza, kiszáradt kukorica, ez fogadja a gazdákat a Zalavár megyei termőföldeken. A hőhullám és az asszály miatt szinte alig lesz termés. Gyergyák Szabolcs gazdálkodó azt mondja, az ilyen kánikulák tovább rontják a földek állapotát.
5: Katasztrofális a helyzet, legalábbis én nem emlékszem rá, még a régi öreg is mondják, hogy ilyet még nem láttak, még a 800-as években is voltak szárazabb évek, de ilyen, hogy a kutak elapadjanak, ilyenben még nem volt példa.
4: Az extrém melegben nem csak a termőföldeken, hanem a háztartásokban is rendkívül megnövekedett a vízfogyasztás. A Zalavíz ZRT most azt kéri, a vízfelhasználás mellett az áramfelhasználással is takarékoskodjanak az emberek. Erre hívta fel a figyelmet a gazdasági és energetikai miniszter is a közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, este 6 és 9 óra között csökkentsük az áramfogyasztást. Hozzátette, a szakemberek éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy mindenkinek biztosított legyen az áramellátás. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, ahol szükség van rá, ott az önkormányzatok fogják elrendelni a vízkorlátozásokat.
6: Kiemelten kérjük a lakosság együttműködését, hogy ne ezt a pár napot használják esetlegesen medencék feltöltésére vagy locsolásra. Baj esetén a Magyar Honvédség és a Nemzeti Víziközművek 26 önjáró eszközzel tud az ország különböző pontjain vizet biztosítani.
4: A mindennapokban természetes számunkra, hogy tiszta, jó minőségű ivóvíz folyik a csapokból. Hogy ez így is maradjon, a szakemberek azt kérik, ne pazaroljuk, mert az elviselhetetlen hőségben minden cseppje kincs.
3: A napokig tartó kánikula után enyhülést hozó vihar érkezett a francia főváros térségébe. Párizsban ma már nem haladja meg a 30 fokot a hőmérséklet. Számos nyugat-európai országban azonban marad a több mint egy hete tartó kánikula. Közben a hőhullám fokozatosan kelet felé tolódik. Németországban és Csehországban már nem csak a júniusi, hanem a mindenkori melegrekord is megdőlt. Kanalas Lili összeállítása.
7: Villámok cikáztak az égen Párizs felett szombat éjjel. Volt, aki táncolt is a szélben és az esőben, amelyek véget vetettek a több mint egy hétig tartó kánikulának. Nagyon boldog vagyok, mert a hőség szörnyű volt, lelkendezett egy nő. Azonban nem mindenhol enyhült a forróság. Olaszországban 18 városra adták ki a legmagasabb hőségriasztást a hétvégére. Köztük olyan turisták által kedvelt helyekre is, mint Velence, Firenze, Bologna, Milánó és Róma.
8: It's very hot.
7: Nagyon meleg van, jobb a fák és a házak árnyékában, mint a tűző napon, mondta egy német turista. Svájcban csak nem 80 éves júniusi melegrekord dőlt meg, amikor néhány napja Bázelben 37 fok feletti hőmérsékletet mértek. A szokatlan hőség különösen azért okoz gondot az alpesi országban, mert sok lakásban nincs klímaberendezés. Németországban két egymást követő nap is megdőlt a melegrekord. Szombaton az ország keleti részén 41,5 fokot mértek. Berlinben a rendőrség sietett az emberek segítségére, és vízágyukkal locsolták a tömeget a város központjában. Prágában a tűzoltók vállalták a feladatot, hogy autójukból vizet permeteznek a járókelőkre. A cseh fővárosban szombaton az ország történetének eddigi legmelegebb napja volt. Fokozottan készültek a hétvégi 40 fokos hőségre az osztrák hatóságok is, a szokásosnál több mentő és tűzoltó teljesít szolgálatot. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy senki ne ugorjon a Dunába hídról vagy csónakból, miután a héten több ember is meghalt emiatt.
3: Még mindig túlélők után kutatnak a szerdai venezuelai földrengések után. A természeti katasztrófának már több mint 1400 halottja van, 50 ezer ember pedig eltűnt. Napokkal a természeti katasztrófa után egy 9 hónapos csecsemőt és az édesanyját, valamint egy 11 éves fiút is élve mentettek ki a romok alól. Munteán Erik beszámolója.
8: Egy csecsemőt és az édesanyját mentettek ki az egyik romos épület alól az Egyesült Államokból érkezett kereső csapat. A kolumbiai mentők pedig egy 11 éves fiút szabadítottak ki a törmelékek fogságából. A természeti katasztrófák utáni munkálatokra felkészített csapatnak 6 óráig tartott, mire elérték a fiút, akit 3 méternyi kő és föld borított. Úgy omlott össze a szerkezet, hogy pont maradt neki elegendő hely, így biztonságban volt és nem esett baja. Ez igazán örömteli ilyen sok munka után, mondta a kolumbiai kereső csapat egyik tagja. A földrengések után tízezreket keresnek eltűntként. Jelentős részük felhetően még mindig a romok alatt van. A mentés tovább nehezíti, hogy szerda óta több mint 300 utórengésről számoltak be. Olyan keményen dolgoztunk az elmúlt 4 napban, ahogy csak tudtunk, de nem sokra mentünk vele, túl sok a törmelék. Magyarázta egy lányát kereső apa. A térségbe folyamatosan érkeznek a külföldi mentőcsapatok. A venezuelai kormány szerint már 24 országtól kaptak valamilyen segítséget. A földrengés sok helyen az utakat is használhatatlanná tette, ezért a markolókat és buldózereket nem tudják eljutatni a legsúlyosabban érintett térségekbe. Nincsenek nehéz munkagépeink. Rengeteg mentő alakulat jött, hogy segítsen, és mindent megtesznek, de szükségünk lenne a gépekre, azok nélkül nem tudunk haladni, mondta egy családtagjait kereső nő. A földrengésekben rengetegen vesztették el az otthonukat. A fővárosban sokan az utcákon, sátrakban vagy a parkokban keresnek menedéket. Caracas két kerületében nem biztonságosak az épületek. Az utcára kényszerült embereknek önkéntesek és segélyszervezetek próbálnak segíteni. Kevés az ivóvíz és mindenből hiány van. Sokaknak gyógyszerek kellenének. Nagyon nehéz a helyzetünk, magyarázta egy férfi. Az elhunytakért világszerte milliók imádkoznak. Madridban, ahol jelentős venezuelai diaszpórai a Szent Misén emlékeztek az áldozatokra. A Vatikánban pedig Leó pápa is a venezuelaiakért fohászkodott. Imádkozunk az áldozatokért, a családjaikért és mindazokért, akik ennek a tragédiának a következményeit szenvedik el. Emellett az Úr gondjaira bízzuk mindazokat, akik a mentési munkálatokban részt vesznek, és kérjük, hogy a nemzetközi közösségek szolidaritása e szeretett nemzet iránt ne szűnjön meg. Imádkozott a Szent Atya. A segélyszervezetek szerint a mentés során az első 2-3 nap kulcsfontosságú. Ekkor van a legnagyobb esély arra, hogy az embereket élve mentsék ki a romok alól. Ezután már többnyire csak akkor maradnak életben a törmelék alatt rekedt emberek, ha a mentőcsapatok el tudják látni őket vízzel, amíg kiszabadítják őket.
3: Újabb légicsapást mért iráni célpontokra az amerikai hadsereg. Washington szerint a támadás válaszcsapás volt arra, hogy a perzsa állam újabb, ezúttal egy panamai olajszállítóhajót lőtt drónokkal a Hormuzi szorosban.
9: Hangsúlyozták, hogy az amerikai légierő az iráni felderítő és kommunikációs rendszereket, légvédelmi létesítményeket, valamint drón és akna raktárakat bombázta. A mostani akció pedig jelentősebb károkat okozott a pénteki amerikai támadásnál.
3: Továbbra sem csökken a harcok intenzitása az orosz-ukrán háborúban. Moszkva az ukrán főváros támadta, Kijev pedig az orosz olajfinomítókat vette célba. Részletek Iváncsik Attilától.
10: Két civil is súlyosan megsebesült Kijevben, amikor ballisztikus rakétákkal támadt Oroszország az ukrán fővárost. Az ukrán hadsereg válaszcsapásainak következtében lángba borult egy az oroszországi Krasznodár megyében található Szlavjanszk olajfinomító, amely évente 5 millió tonna nyersanyag feldolgozására képes. Ez a létesítmény biztosítja a Dél-Oroszország üzemanyag szükségletének mintegy 10%-át. A Jaroszlavi régióban ugyancsak egy olajfinomítóban keletkeztek károk, a Krímen pedig egy hőerőmű volt az ukrán válaszcsapások fő célpontja. A félszigetet néhány óra alatt 16 robbanás rázta meg.
3: Gyalogosok közé hajtott egy autó Londonban egy népes bevásárló utcában. Az incidensben többen megsérültek, de egyikük állapota sem súlyos. Tóth Vali tudósít.
11: Az autót vezető 34 éves szomáliai férfi elhajtott a helyszínről, azonban rövid idő alatt elfogták, majd gyilkossági kísérlet és közúti veszélyeztetés gyanújával vették őrizetbe. Indítékait a hatóságok vizsgálják, egyelőre azonban nem kezelik terrorcselekményként az esetet. A londoni mentőszolgálat szerint 3 sérültet még a helyszínen elláttak, 2 pedig kórházba vittek.
3: Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić ezt maga jelentette be egy belgrádi nagygyűlésen. Azt ígérte, hogy továbbra is marad a politikai életben, és ha a pártja felkéri, akkor részt vesz a következő parlamenti választási kampányban, minden bizonnyal miniszterelnök jelöltként. Az elnök távozását azóta követelik sokan az országban, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. Mészáros László összeállítása.
12: Egyes becslések szerint több mint 200 ezer embert mozgósított tegnap este Belgrádban Alekszandar Vučić. A szerb haladópárt nagygyűlést szervezett Szerbia egy család elnevezéssel. A parlament előtt a tömeg az elnök nevét skandálta. Az államfő ekkor bejelentette, köztársasági elnökként már csak néhány hétig maradt hivatalban, ezt követően lemond. Néhány héten belül lemondok. Elmondtam az elnöknek és a szerb haladópárt vezetésének, hogy a közelgő választásokon, ha kérik és akarják, veletek együtt segítek elnyerni a nép bizalmát, hogy a következő 4 évben mindazt megvalósíthassuk, amiről eddig beszéltem, hangsúlyozta a szerb elnök. A nem teljesen váratlan politikai döntés hátterében stratégiai megfontolások állnak. Vučić elnöki mandátuma 2027 májusában járna le, és az alkotmány értelmében harmadszor már nem indulhatna a tisztségért. Célja az, hogy a szerb haladópárt színeiben ismét miniszterelnök lehessen. A közvetlen hátteret a másfél éve tartó, olykor erőszakos diáktüntetések adják. A tiltakozók szerint az újvidéki vasútállomás előtető omlását az országot teljesen átszövő korrupció okozta. A 2024 novemberi tragédiában 16 ember vesztette életét. A mozgalomhoz már a tanárok, ügyvédek, gazdák és nyugdíjasok csatlakoztak. Mindannyian a kormány távozását követelik. Vučić szerbiai megítélését súlyos múltbéli vádak is beárnyékolják. A 90-es években a Milosevic kormány tájékoztatási minisztereként szolgált. Ekkor tette hírhedt kijelentését, egy megölt szerbért 100 muszlim életét veszik el. Az elmúlt időszakban ennél is komolyabb állítások láttak napvilágot. Vučić elismeri, hogy a háború idején radikális pártiként megfordult a Szarajevó melletti szerb állásoknál. Azt viszont tagadja, hogy harcolt volna. Egy horvát újságíró beadványa alapján az ügyészség azt vizsgálja, érintett lehet-e a Szarajevó Safari néven ismert ügyben. Ebben a hálózatban gazdag nyugati turisták fizettek azért, hogy civilekre lőhessenek a magaslatokról. Vučić kategórikusan tagad minden vádat, a kormánypárti demonstráción a jövőbeli győzelmi esélyeket latolgatta. Csak azt akarom mondani nekik, ha jól csináljuk, ha megvan a ti energiátok, segítek egy kicsit. Részt veszek veletek ebben a vállalkozásban, és akkor azt hiszem, meggyőzőbben győzzük le őket, mint valaha, emelte ki a politikus. Az elnök személye ma mélyen megosztja Szerbiát. A nagygyűlés megmutatta, hogy a kormány ellenes megmozdulások ellenére a hatalom még mindig képes tömegeket utcára vinni. Ugyanakkor a Balkán térséget elemző Balk portál szkeptikusan fogadta a hírt. Mint írják, a politikus távozik az államfői posztról, de hatalomból egy pillanatig sem akar kivonulni. A listánk neve a közelgő választásokon legyen Egyesült Szerbia, mondta Alekszandar Vučić. Ha az államfő hivatalosan is lemond, helyét automatikusan Ana Brnabić házelnök veszi át. Ő a törvény szerint legfeljebb 3 hónapig maradhatna hivatalban. Ezután 90 napon belül új elnökválasztást kell kiírni.
9: Itt a krónika.
3: Mazárul a Tisza párt 3 napos kihelyezett kormányülése Pilisszentkereszten, a büntetés végrehajtás oktatási és rehabilitációs központjában.
9: Magyar Péter tegnap este a közösségi oldalán egy csoportképet osztott meg a kormányülésről, amelyen a miniszterek mellett a párt több vezető tisztségviselője is látható. A fotón szerepel többek között Forst Hoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó, Bíró Nagy András és Kustánci Norbert államtitkár, valamint Bódis Kriszta és Rost Andrea kormánybiztos is.
3: A Tisza kormány első 50 napjának intézkedéseit sorolta fel a miniszterelnök a közösségi oldalán.
9: Magyar Péter azt írta, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteni. A kormányfő példaként említette, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról. Elindították a valaha volt legerősebb korrupció ellenes küzdelmet. Elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben korlátozását, és visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont. Jelentősen csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást, elkezdték feltárni a NER legnagyobb bűneit, Magyarország pedig visszatért Európába. Magyar Péter kiemelte, az országban rend, béke és biztonság van. A magyarok döntő többsége szerint jó irányba mennek a dolgok, az utcákon pedig sokkal több felszabadult és mosolygós embert látni. A miniszterelnök úgy fogalmazott, büszke a Tisza kormány első 50 napjára.
3: Átfogó szerkezeti reform nélkül nem oldhatók meg az egészségügyi rendszer problémái. Erről beszélt Kunec Zsombor egészségügyi elemző. Az orvosszakember a Tisza párt egészségügyi terveit értékelve azt mondta, az ígért 500 milliárd forintos többletforrás önmagában nem lesz elegendő a várólisták csökkentésére és a munkaerőhiány kezelésére. Kócán Dávid összefoglalója.
13: Hogy hogyan fognak lecsökkenni, úgy, hogy én értek hozzá.
14: Így válaszolt még májusban Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter, amikor parlamenti bizottsági meghallgatásán a várólisták csökkentéséről kérdezték. A tárcavezető akkor azt mondta, a következő években mintegy 500 milliárd forint többletforrást fordítanának az egészségügyre, aminek egyik legfontosabb célja a várólisták 20-30%-os rövidítése 2028 elejére. Emellett megerősítenék az alapellátást, és egy a minisztériumtól független ellenőrzési rendszert is létrehoznának.
15: Egy átfogó strukturális reformot ígértek a Tisza részéről az egészségügyben, amire egyébként szerintem nagyon-nagyon-nagyon komoly szükség van.
14: Fogalmazott Kunec Zsombor egészségügyi elemző, aki úgy véli, az 500 milliárd forintos többlettámogatás önmagában kevés az egészségügy problémáinak megoldására. Szerinte az összeg legfeljebb a tervezett bérrendezés fedezetét biztosíthatja, érdemi megtakarítást a központosított beszerzésekben tapasztalt visszaélések megszüntetése hozhatna. Hozzátette, első lépésként egy összehangolt szerkezeti átalakításra lenne szükség.
15: Az egészségügy az olyan, mint a pókháló, ha itt meghúzom, itt is megmozdul, és nekem nagyon-nagyon kell tudnom, hogyha itt meghúzom, akkor itt mi fog történni, mert egyébként rombolni is lehet ilyen dolgokat.
14: Hangsúlyozta, az elmúlt évek egyik legjelentősebb intézkedése az orvosbérek rendezése volt, ugyanakkor az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatására sok orvos elhagyta az állami ellátórendszert és a magánegészségügyben vállalt munkát. Ezzel együtt a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint összességében ma mintegy 8000-rel több orvos dolgozik, mint 2010-ben, többségük azonban 70 évnél idősebb.
15: A másik fele, ahol nagy növekedés volt, az a rezidensek, ugye ők röghöz kötöttek, ők nem tudnak elmenni, ahonnan viszont meg hiányzik, és ahonnan jelentős mennyiségű orvos távozott, az pontosan az a korosztály, aki még nyitott, képes az új dolgok befogadására, és már megfelelő tapasztalattal is rendelkezik. Tehát ez a 40-50 éves korosztály az, ami kimenekült ebből a rendszerből. Pont ez a korosztály ment ki a magánellátás felé, és már aki tudott, mert nyilván egy sürgőségi orvos, mint én, az nem nagyon tud.
14: Kunec Zsombor szerint a munkaerőhiány kezelésére átmenetileg 2 évre korlátozni kellene, hogy a magánegészségügy szakembereket vonjon el az állami ellátórendszerből. Ez idő alatt az állam finanszírozhatná a magánellátásban elvégzett egyes várólistás járóbeteg ellátásokat, miközben az állami egészségügyben olyan életpályát és munkakörülményeket kellene kialakítani, amelyek hosszú távon is ott tartják a szakembereket. Hozzátette, a szeptembertől létrejövő a kórházi fertőzések mérését és nyilvánossátételét szolgáló rendszer hozzájárulhat a kórokozók elterjedésének visszaszorításához. Az elemző szerint a rendszer átláthatóbbá teszi az intézmények működését, így a fenntartó pontosan láthatja, hol van szükség beavatkozásra, a kórházak pedig nagyobb figyelmet fordíthatnak a megelőzésre.
3: Több fontos kritériumnak kell megfelelni ahhoz, hogy Magyarország csatlakozhasson az euróövezethez. Erről beszélt a közmédiában nyilatkozó közgazdász azzal kapcsolatban, hogy a kormány 2030-ra szeretné teljesíteni a szükséges követelményeket. Nagy Viktória összeállítása.
16: Alapvető célunk, hogy 2030 környékére Magyarország teljesítse a Maastrichti kritériumokat. Ezek azok a feltételek, amikor, hogyha egy ország teljesíti, ezeket akkor dönthet az eurózónához való csatlakozásról.
17: Fogalmazott a miniszterelnök, miután az eurócsoport elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, hazánkban kiemelten magas az euróövezethez való csatlakozás támogatottsága, azonban jelenleg egyik feltételnek sem felelünk meg. A kormány még idén benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető lépéseket is vázolja.
16: Amikor 22 évvel ezelőtt csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor közelebb voltunk sok tekintetben egy esetleges eurózóna csatlakozáshoz, mint ahol most vagyunk. Sőt, talán mondhatom azt, hogy a csatlakozás környékén volt egy politikai egyetértés abban, hogy az a cél és az a jó az országnak, hogyha mielőbb csatlakozunk az eurózóna. Az ettől most messze vagyunk, de pár év alatt odaérhetünk.
17: Korábban a Magyar Nemzeti Bank elnöke is támogatóan nyilatkozott a kormány terveiről. Varga Mihály úgy fogalmazott, az MNB konstruktív partner lesz az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében. A magyarok háromnegyede támogatja az euró bevezetését, derül ki a Medián friss felméréséből, amely a hvg.hu-n jelent meg. A folyamat gyorsaságáról viszont eltérőek a vélemények. A felmérés szerint a hazai társadalom ötöde azt szeretné, ha a lehető leggyorsabban bevezetnék az eurót. Minden második ember szerint viszont megfontolt és alaposan előkészített folyamatra van szükség. Az euró bevezetésének több olyan szigorú kritériuma van, amelyet hosszú távon tartani kell, fogalmazott Sebestyén Géza, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. A közgazdász elmondta, ezek között szerepel az, hogy a költségvetés hiánya nem lehet több a GDP 3%-ánál, illetve az infláció nem haladhatja meg 1,5 százalékponttal a három legalacsonyabb inflációval rendelkező EU tagállam átlagát. A kritériumok között szerepel az államadósság 60% alá csökkentése is, mondta a közgazdász.
18: Most ilyen 76%-a a GDP-nek az államadósság, tehát ha 60 alá le akarunk menni, akkor 4%-ponttal kell csökkentenünk évről évre a GDP arányos államadósságot. Szerintem ez nem igazán valósítható meg komoly megszorítások nélkül, és ez az, ami igazából fájdalmas lehet.
17: Hozzátette, hogy követelmény az is, hogy a hosszú távú hitelek kamatlába legfeljebb 2%-ponttal haladhatja meg a három legjobb uniós tagállam átlagát.
3: Az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, lejárati idő nélküli személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Az érintett főként idős állampolgárok a lejáratról nem kapnak külön értesítést. A tárca azt javasolja, mielőbb ellenőrizzék okmányaikat, és igényeljenek plastik kártya alapú igazolványt. Csüri Fanni Noa összefoglalója.
19: Az Európai Unió korábban döntött, hogy a személyazonosító igazolványok biztonságát meg kell erősíteni, ezért változtak a hazai jogszabályok is.
1: Tájékoztatta a Krónikát a Belügyminisztérium személyi nyilvántartási és igazgatási főosztályának vezetője. Lorman Eszter emlékeztetett, a biztonsági elemek köre az elmúlt években bővült. Ezek és a biometrikus adatok szükségessé váltak az okmányok hitelességének ellenőrzéséhez, valamint a polgárok azonosításához. Az előírásoknak nem megfelelő dokumentumokat kivonják.
19: A 2000. január 1-e előtt kiállított személyazonosító igazolványok birtokosait érinti. Ez az intézkedés a papír alapú személyazonosító igazolványal rendelkezőket, itt jellemzően az idősebb korosztályt fogja érinteni.
1: Mintegy 161 ezer állampolgárnak jár le augusztus 3-án a személyi igazolványa. Ők a kormányablakokban kérvényezhetnek új, plasztik, kártyaformátumú igazolványt, hangsúlyozta a főosztályvezető. Igényléskor be kell mutatniuk korábbi okmányukat. Adateltérés esetén pedig anyakönyvi kivonatra is szükség lehet. Az új igazolvány átvételekor a régit le kell adni. Lorman Eszter hozzátette, az egészségügyi állapotuk miatt mozgásukban korlátozott orvosi igazolással rendelkezőknek segítenek az ügyintézésben.
19: A kormányhivatal.hu felületen elérhető a kormányhivataloknak az elérhetőségei, mint telefonszám, mint e-mail címek, ahol jelezni lehet azt az igény, hogy a személyes megjelenésben akadályozott kérelmezők, a tartósan ágyban fekvők például egyeztethetik a kormányhivatallal az ügyintézés menetét, akik segítenek a mobil ügyintézés végzésében.
1: A belügyminisztérium emlékeztetett arra, hogy a 70. életévüket betöltötteknek az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Tájékoztatásuk szerint a megadott határidő után pedig az ideiglenes okmány is ingyenes. Közleményükben felhívták a figyelmet arra is, hogy azoknak, akik rendelkeznek más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági okmánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy útlevéllel, az új személyi igazolvány kiváltása nem kötelező, ugyanakkor a jövőbeni zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott.
9: 2 perc múlva 12:30.
3: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy fokozódik a kánikula, ma megdőlhet az országos melegrekord is. A harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van. Szó volt arról, hogy ma zárul a Tisza párt 3 napos kihelyezett kormányülése Pilisszentkereszten. És beszámolunk arról is, hogy 2 embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek.
20: Déli krónika.
3: 50 000-en voltak a Budapest Pride-on, közölték a szervezők. Azt írták, hogy idén fenyegetések, uszítás és gyűlöletkeltés nélkül tarthatták meg a felvonulást. Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, mostantól nem csak megóvják az alapvető értékeket, hanem jogot is szereznek nekik. Az Európai Bizottság elnöke pedig azt írta, Budapest utcái megteltek örömmel és büszkeséggel. Ambrus Róbert összeállítása.
21: Szivárványos zászlókat lengetve vonultak az emberek szombaton a 31. Budapest Pride-on. A rendezvény nem csak kiállás volt az alapvető értékek mellett, hanem egy közösségi fesztivál számos programmal.
22: Én szeretnék lenni az első, aki összeadja az első azonos nemű pár Budapesten, és nem akarok erre sokat várni.
21: A főpolgármester azt mondta, a házasság minden kapcsolatot szentesíthet.
22: Mi Budapesten az elmúlt években is megőriztük, védtük az értékeinket és az elveinket. A szabadságot, a szolidaritást, az emberséget, a jövőért érzett felelősséget. Vigyáztunk rájuk, hogy legyen honnan visszatérniük, amikor most végre felszabadult az egész ország.
21: Az Orbán kormány úgy szigorította a gyülekezési jogot, hogy a Pride-ot ne lehessen törvényesen megtartani. Tavaly a fővárosi önkormányzata a saját szervezésében tartotta meg a felvonulást. A főpolgármesterrel szemben büntető eljárás indult a gyülekezési szabadság megsértése miatt. Karácsony Gergely szombaton közölte, a bíróság megszüntette az eljárást. Karácsony Gergely kockázatot vállalt azért, hogy megvédje az emberek érdekeit. Ezt mondta az Európai Unió humanitárius segítségnyújtásért felelős uniós biztos a szombaton. Hadzsa Labib köszönetet mondott a főpolgármesternek, majd arról beszélt, Európában olyan társadalmat építenek, ami szabad, befogadó és demokratikus. A biztos szerint a Pride felvonulói nem csak saját magukért állnak ki, hanem minden emberért. Never a crime. Ennek a felvonulásnak a megszervezése soha nem volt bűncselekmény. Ez egy alapvető jog, teljesen egyértelmű, hiszen az úgynevezett gyermekvédelmi törvény megbélyegezte az LMBTQ közösséget. Ez egyébként megsérti az európai jogszabályokat, mondta Hadzsa Labib. Budapest utcái örömmel és büszkeséggel teltek meg, ezt írta az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen kiemelte, az LMBTQ közösség félelem nélkül vonulhatott. Egész Európa büszke, zárta bejegyzését Ursula von der Leyen. A BRFK azt írta, békésen zajlott a felvonulás. A rendőrség 3 személyt állított elő, 2 férfival szemben garázdaság bűncselekmény gyanúja, egyel szemben pedig közerkölcs megsértése miatt indult eljárás.
3: Jelentősen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén jövő hét szerdától, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új, közvetlen éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Nagy Viktória összefoglalója.
23: Megváltoztak az utazási szokások, több helyen tapasztaltuk azt, hogy zsúfoltság van éjszaka is a járatainkon, illetve sok olyan hely van Budapesten, ahol eddig nem ért el éjszaka a hálózat.
24: Mondta a BKK szóvivője. Kovács Bendegúz emlékeztetett, a főváros éjszakai tömegközlekedési hálózatának utoljára több mint 20 évvel ezelőtt volt nagyobb reformja, azóta viszont sokat változtak az utasok igényei. Tavaly a fővárosi közgyűlés döntése alapján a BKK elkezdte az új rendszer kidolgozását. A mostani változtatásokat több társadalmi egyeztetés előzte meg, illetve konzultáltak a fővárosi kerületekkel is.
23: Voltak olyan helyszínek, ahol eredetileg mi javasoltunk közösségi közlekedést, de most még nem lesz, mert a helyiek úgy érezték, hogy nekik ez még sok lenne. Illetve voltak olyan igények is, amire pedig másképp reagáltunk, például nem egész éjszaka folyamatosan menetrendszerűen közlekednek a járatok bizonyos helyeken, hanem hanem igényvezérrel telebuszokat indítunk el az éjszakai időszakban azért, hogy csak akkor menjenek ezek a járatok, amikor ezekre valóban szükség van.
24: Kovács Bendegúz elmondta, az új hálózat logikája, hogy minél több helyre el lehessen jutni éjszakai járattal a fővárosban. Másik fontos cél a rövidebb menetidő a belváros és a külső kerületek között. A fontos tengelyeken gyakrabban járnak majd az éjszakai buszok, nem csak a járatokban lesz változás, egyes városrészekben sűrítik az éjszakai megállókat.
23: Figyeltünk arra is, hogy legyenek átmérős járatok is, tehát nem csak sugárirányban, hanem a külső kerületek között is lehessen közlekedni éjszaka is, pont azért, hogy mindenhol legyen választási lehetőség azok számára, akik éjszaka nem autóval vagy taxival szeretnének közlekedni.
24: Kovács Bendegúz felhívta a figyelmet az agglomerációt érintő változásokra is.
23: Az új hálózattal könnyebb lesz közlekedni Pécelre, itt egyenesen a Deák Ferenc térről lehet majd ide eljutni, indul közvetlenül a belvárosból Szentendrére is járat, illetve Solymára is Hüvösvölgyből gyakrabban lehet majd eljutni.
24: A részletekről a BKK honlapján lehet tájékozódni, illetve a Budapest Go applikáció útvonal tervezőjében már szerepel az új éjszakai menetrend.
3: Leszállás után füstölni kezdett a Geosky légitársaság által üzemeltetett Boeing 767-es repülőgép futóművének fékje reggel a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren.
9: A Budapest Airport tájékoztatása szerint a tűzoltók azonnal megkezdték az oltást, személyi sérülés nem történt. A repülőgép átvizsgálása folyamatban van.
3: Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője.
9: Az eltűnések Iváncsánál, a budapesti Kopaszigátnál és Bajánál történtek. Csécsi Soma felhívta a figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyen és folyókban senki ne fürödjön, mert ezek a vizek még a jó úszóknak is veszélyesek lehetnek. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívószámot.
0: Ilyen veszélyek lehetnek például az erős sodrás, a meder hirtelen mélyülése, örvények alakulhatnak ki a folyókon, úszadékok jöhetnek szembe az úszóval, amelyek sérüléseket okoznak, és a hirtelen hideg víz szintén izomgörcsöt vagy légzési nehézséget okozhat. Ezért a rendőrség mindenkit arra kér, hogy csak kijelölt fürdőhelyen menjünk a vízbe.
3: A Szamost oda-vissza átúszva próbált elmenekülni a rendőrök elől egy szabolcsi autótolvaj. A férfi, aki egyébként el volt tiltva a vezetéstől, előzőleg két autót is ellopott, és két benzinkútról is fizetés nélkül távozott. A tolvajt három város rendőrei üldözték, és végül kevesebb, mint 24 óra alatt sikerült őt elfogni. Víg András összeállítása.
2: Két kifizetetlen tankolás után lopott autóval menekült a nyíregyházi rendőrök elől egy 21 éves leveleki férfi Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében. A 41-es főúton a magyar-román határ felé száguldott, amikor anyolán defektet kapott. A tolvaj a kocsit hátrahagyva gyalog menekült tovább. A Szamos sem jelentett neki akadályt, a helyenként több méter mély erős sodrású vízbe vetette magát, hogy a folyót átúszva lerázza az őt üldöző rendőröket. Csak hogy a túlparton az üldözésbe időközben bekapcsolódott fehér gyarmati járőrök várták. A férfi még ekkor sem adta meg magát, úgy döntött, hogy visszaúszik Panyolára, ahonnan elindult. A nyíregyházi, Máté Szalkai és fehér gyarmati rendőrök összehangolt akciója eredményeképpen itt ért véget az életveszélyes kaland.
4: A nyíregyházi nyomozók több rendbeli lopás büntetével kihallgatták, és mivel a járművezetéstől is el volt tiltva, ezért járművezetés az eltiltás hatája alatt büntetével is meggyanúsították.
2: Mondja Gál Attila, a főkapitány sajtóreferense. A rendőrök a férfit, akit egyébként korábbi ügyei miatt jól ismertek, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit az ügyészség indítványa alapján a nyíregyházi járásbíróság első körben 30 napra elrendelt.
3: 95 éves a szegedi szabadtéri játékok.
9: Az augusztus 22-ig tartó időszakban klasszikus zene, prózai színi előadások, popkoncertek várják az érdeklődőket. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes nagyszabású táncjátéka a Hősök hajnala Dózsa Györgyöt és az idén 500 éves Mohácsi csatát idézi meg. Műsorra tűzik a Csárdás királynő nagy operettet, a Kárment, valamint a Wicked című musicalt is.
20: Autós percek.
9: Az Útinform tájékoztatása szerint kigyulladt egy autó az M7-esen Budapest felé Szabadbattyán térségében. A tüzet eloltották, a pályazár véget ért, a forgalom egy sávon megindult. A torlódás több mint 10 kilométeres. Az autópálya kezelője a torlódásban rekedt utazóknak vizet oszt a 84-es és a 70-es kilométer között.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk.
5: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset történt a Bartók Béla úton, Kelenföld vasútállomás felé a Karolina út után. Útszükletre kell számítani. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbuszték. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távfővezetéket. Szép Csilla, BKK Info.
20: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a kánikula, napos idő várható kevés gomoly felhővel, keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől pár fokos enyhülés érkezik. Részletek Tóth Tamás meteorológustól. Szervusz!
6: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat, valóban keddig számíthatunk, és fokozódik még a hőség, ha már ez fokozható, hiszen most ezekben az órákban is rendkívül meleg idő van. Azért gomoly felhők képződtek itt az elmúlt egy-két órában, és ezek még fejlődhetnek a mai napon, illetve holnap a délutáni esti órákban is előfordulhat. Elsősorban az ország keleti felében, ma még csak egy-két helyen, holnap egy picit több helyen rövid életű hőzivatar, ami lokálisan, de ez csak nagyon kis területen átmenetileg frissülést hozhat, és azok a területek, ahol kialakul egy-egy ilyen hőzivatar, nagyon szerencsés ebben a rekkenő hőségben, hiszen ez átmeneti, akár intenzívebb csapadékot is hozhat, de még egyszer, ez nagyjából az ország területének csak néhány százalékát fedheti le a következő időszakban. Egészen keddig tart tehát ez a rendkívüli meleg időjárás, bocsánat, illetve szerdáig, de szerdán megérkezik majd az a hidegfront, ami mögött a hét második felében a mostanihoz képest legalább 10 fokkal alacsonyabb hőmérsékletű levegő érkezik. Az éjszaka sem hoz felfrissülést, hiszen a jellemző minimum hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul, csak néhány helyen lehet ennél hűvösebb, de a nagyobb városok belsejében, illetve a magasabban fekvőjeken enyhébb lesz az éjszaka, holnap pedig 35 és 41 fok között alakul a maximum.
3: Tamás, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Polyák Adrián, valamint a technikai munkatársak Sós Zoltán és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Szeglédi Edit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
20: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
7: Szokták mondani, hogy az élet két semmi között egy villanás. Nem akarok én bölcselkedni, félreértés ne essék, de az ember néha belepillant ebbe a nagy büdös semmibe, és akkor a dolgok elkezdenek átértékelődni, és az ember így bukdácsol lassan a gödörig. Garas Dezső színész gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. 2026. június 28-án vasárnap is szóljon jó ebédhez a nóta. Ehhez én kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok. Aktuális tematikus hétvégénk főszereplője Németh Marika énekel már is. Az Egy cica, két cica című népszerű csárdást halljuk, Dankó Pista szerzeményét, majd a Sárgul már a kukoricaszár és az Elment a Lidi néni a vásárba című vidám dalokkal folytatjuk a sort. Németh Marika után Lente Lajos, majd Rigó Mónika énekel. Nótára fel, kedves hallgatóink!

呀，我。

Hegedülnek szépen muzsikálnak, ezt a gyönyörű nótát Máté Otília is repertoárján tartja, és most Boros Lajossal és a zenekarával át is nyújtja hallgatóinknak. Majd a Kék Balatonról Csík József énekel, ekkor már Varga Jenő prímás vezeti a zenekart. Tartsanak velünk! Hegedül!

magáról álmodtam, és most megtaláltam. Seres Rezső szerzeményét halljuk a következő percekben, egy ritkábban hallott nótát, egy újra digitalizált gramofon felvételen. Sebő Miklós énekel Magyari Imre zenekarával.

Lakatos Mihály és Cigány zenekara muzsikál a következő percekben, aztán tartunk egy kis szünetet, de ígérem, visszatérünk 13 óra után 4 perccel.

0: rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Oda nézek a pontom!
2: Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
3: Katonailag nem komoly.
2: Az utolsó hős.
1: Száz aranyat ér a fejed.
3: A meg a dicsőség.
1: Élve van, ahova te el kell foglunk!
2: Akit az ellenség fenyeget.
1: Meghalsz, krepel is, kutya!
4: Engedelmével egy kicsit később.
2: Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
5: Megölhetném, de nem teszem.
1: A császár nevében gyönyörtön!
2: Zente Ferenc.
6: Hogy írja Balázs az üzenetet?
7: A szentjes kapitánya.
2: Dupla részekkel. Ma 16 óra 50 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Megdőlhet ma az országos melegrekord. A harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteogyógyász az M1-en arról beszélt, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. Zalaszentgrót víztárolójának ellátásába a vízművek és a Magyar Honvédség is besegít a helyi szolgáltatónak. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Azokon a szakaszokon, ahol fölmerülhetnek pályahibák a magas sínhőmérséklet miatt, sebességkorlátozásokat vezettek be. Jellemzően 20 km/órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás. Ez általában 5-15 perces késést okoz. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasúttársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, mert már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter az eredmények között sorolta a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, a döntést a korrupció ellenes tisztító tűzművelet elindításáról és a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetésének csökkentéséről. A kormányfő kiemelte, hogy újraindult a visegrádi négyek együttműködése, kárpátaljai honfitársaink pedig visszakapják nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogaikat. Budapesten készült az év fagylaltja. Aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Solea Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a Balatongyöröki Promenád cukrászdából Vadóc Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós törökméz ízű fagyi lett, melyet szintén a Mikrokozmosz fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. Csécsi Soma felhívta a figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyókban senki ne fürödjön, mert ezek a vizek még a jó úszóknak is veszélyesek lehetnek. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a 70-es jelű Szabadbattyán csomópontnál kigyulladt egy személyautó. A forgalom a belső sávon megindult, de a torlódás már csak nem 10 kilométeres, aki teheti válaszon másik útvonalat. Országszerte süt a nap, csak délután lehet elszórtan egy-egy zápor, zivatar. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 35 és 40, késő este 24 és 32 fok között alakul.

0: 13 óra múlt 4 perccel.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Folytatjuk vasárnapi Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkat. Itt a Dankó Rádióban szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Tartsanak velem még egészen 2 óráig. A Megyen már a hajnalcsillag lefelé című dallal indul adásunk második része. Csala Judit énekel Nógrádi Tóth Istvánnal. Aztán Bangó Marika is dalra fakad. Ekkor a Szakadozott rongy vonódat című csárdást halljuk. Kellemes időtöltést kívánok!

Huszár József, Gáti Pál, Várnai Adrián és Zalatót Erzsébet nóta felvételei szólnak a soron következő zenei összeállításban. A Felednélek című dallal indul a csokor, majd a Volt egy lány, ki mindig csókról álmodott című dal csendül fel, de helyet kap még a Rengő Ringónád és a Hajnalom Csillagom című magyar népies műdal is. Fogadják sok szeretettel!

hüvet, édesem, kedvesem.

Lakatos Tibor szerzeményét halljuk a következő percekben, egy bizonyos klarinét rapszódiát. A felvétel a Magyar Rádióban készült 1954-ben. Lakatos Sándor vezeti a zenekart, a fafúvós hangszert Fátyol József szólaltatja meg.

Nótás kedvű volt az apám, átmulatott sok éjszakát. Nem sajnálta rá a napot, 2-3-at összetoldott. Énekeltem ezt a nagy klasszikust, Fejes Imre és Verebes Károly szerzeményét, Egyházi Géza, musical és operetténekes, még Bonyhádi Dankó klubunkon 2023-ban. Kísér Balázs Tamás zenekara.

Gáspár Ani, Tolnai András és Jákó Veram nóta felvételei szólnak a következő percekben. A Volt nekem egy gerlicém című andalgó után a Nincsen abban semmi szégyen és a Vége, vége, vége már című csárdást halljuk.

zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták. Népzenék.

továbbra is jó ebédhez szól a nóta vasárnap délután itt a Dankó Rádióban, ahol a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Már is énekelhetünk együtt Szigeti Fercsivel, hiszen Schneider Fániról tudhatunk meg ismét egy jól ismert történetet. Szigeti Fercsi után Maneszes Márton folytatja a sort a Jaj, de nagyon régen volt, de soká lesz című dallal. Hallgassuk meg együtt!

Szekeres Sándor és Rezsnák Miklós énekel a következő percekben. Adásunk utolsó énekes összeállításában a Tovatűnő Boldog Percek és a Volt-e már szívedben fájdalom című klasszikus magyar nóta is elhangzik. No meg adásunk vége felé kanyarodva, tradicionális cigánydalokból összefűzött csokrot nyújt át hallgatóinknak a Parnograszt együttes kiegészülve ifjabb Sárközi Lajos 16 tagú gála zenekarával. Jó szórakozást kívánok!

Kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Kozák Gábor, József Prímás és Cigány zenekara muzsikál. Köszönöm, hogy ma is és egész héten velem tartottak. Jó étvágyat kívánok vasárnapi ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. A vasárnap délután hátra levő részében a menetrend a szokásos lesz. 2-től 5-ig szívküldi szívnek szívesen Gál Zoltánnal és az önök kéréseivel, kívánságaival, majd 5 órától tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és az önök történeteivel egy teljes órában. Én búcsúzom már a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották, találkozzunk holnap is, de addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Viszont

0: szexebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
1: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
1: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 55 perckor. A Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Megdőlhet ma az országos melegrekord. A harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli. Erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. Zala-Szentgrót víztárolójának ellátásába a vízművek és a Magyar Honvédség is besegít a helyi szolgáltatónak. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Több szakaszon sebességkorlátozásokat vezettek be. Ott jellemzően 20 km per órával lassabban haladhatnak a szerelvények, ami 5-15 perces késéseket okozhat. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasúttársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segíti az utasokat. A napokig tartó kánikula után enyhülést hozó vihar érkezett a francia főváros térségébe. Párizsban ma már nem haladja meg a 30 fokot a hőmérséklet. Számos nyugat-európai országban azonban marad a több mint egy hete tartó kánikula. Közben a hőhullám fokozatosan kelet felé tolódik. Németországban és Csehországban már nem csak a júniusi, hanem a mindenkori melegrekord is megdőlt. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeit sorolta fel Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök azt írta, már több tucat vállalásukat teljesítették, köztük megállapodtak uniós források hazahozataláról, csökkentették a kormánytagok fizetését és elindították a korrupció ellenes intézkedéseket. Hozzátette, leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtásokat és a kilakoltatásokat, valamint visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett állami vagyont. Magyar Péter úgy fogalmazott, büszke a kormány első 50 napjának munkájára. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutató csapatok. Az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ beslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett, a károkat 7 milliárd dollárra becsülik. Itthon két embert már megtalált a rendőrség, azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyek és a folyók még a jó úszóknak is veszélyesek lehetnek. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Záporzivatar ma elszórtan, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos.
4: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket vasárnap délután ebben a rekkenő hőségben, ezen az igazi, hamisítatlan nyári délutánon. Kissé irigyek vagyunk azokra, akik vízparton hallgatnak minket, de én azt gondolom, hogy ilyen jó zenék, jó előadók társaságában mindannyian könnyebben viseljük ezeket a kánikulai napokat. Töltsék velünk a következő.

következő három órát. A szerkesztő Nemes Niki, a hangmérnök Fóti Tamás. Szeretettel köszöntjük az Iréneket és Levendéket névnapjukon, és azokat, akik június 28-án születtek. Az első nótát Török Gáborné kérte Kisújszállásról, Somogy Érikát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, nem jó mindig minden este a fonóba eljárni.

0: viszel.
1: Így szól a következő nagyon személyes üzenet. Drága mókuskám, nagyon szépen köszönöm az elmúlt 40 évet, amit együtt töltöttünk jóban, rosszban, és még nagyon sok boldog évet kívánok kettőnknek, a szerető papa Macid József, Kis Tibor és a Csíkzenekar az előadók, most múlik pontosan.

0: Tóti Sándorné Makóról férjének kérte kedvenc nótáját. Tarnai Kis László énekel. Országúton hosszú a jegenyes or.
1: Országúton hosszú jegenyes or, hosszú a jegenyes or az ágyig. Csizmár sarka százszor is lekopik, egy százszor is

Szomocsárdon Bükki Dezsőnének és Vancsora Miklósnénak születésnapjuk alkalmából nagyon sok erőt, egészséget, hosszú boldog életet kíván Mernyéről Magdus. Újvári Marikát Balázs Tamás zenekara kíséri. Itt hagyom a falutokat.

Kedves páromat, Varga György Pált, Szegeden szeretném köszönteni névnapja alkalmából. Kívánok erőt, egészséget és még sok boldog együtt töltött évet, írta Varga Teréz. Dóka Zsuzsát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Nincsen annyi csillag fenn az égen.

0: most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Kabáról telefonálok, Julianna vagyok. Szeretnék férjem emlékére kérni egy nótát. Nádasdy Lászlótól megüzentem a sarkadi bírónak. Köszönöm.
0: Köszönöm a hívását. Nádasdy Lászlót Lakatos Miklós zenekara kíséri.
2: Megüzentem a sarkadi bírónak.

0: szakad, egyedül kell hazamenni magamnak. Nem megyek, mert nem szabad, háj a szívem meghasad, egyedül kell hazamenni magamnak. De nem megyek, mert nem szabad, háj a szívem meghasad, egyedül kell hazamenni magamnak.
1: Bátmonostoron Ormai Andrásné születésnapi alkalmából szeretné meghallgatni a következő dalt, és egyben emlékezik 14 éve elhunyt férjére, akit soha nem feled. Pere Jánost a Fantázia Szalon zenekar kíséri, egy dal csak az élet.

Cseres Istvánné Kecskemétről, Jenei Gábortól kért egy jó nótát, partnere Eperjesi Erika, kísér Baranyai István zenekara. Most kezdődik a tánc.

Pemenes Pálfára Varga Istvánné Jolán néninek 83. születésnapja alkalmából kívánunk Isten áldásával jó egészséget, sok boldogságot szerető családja körében. Jolán néni minden nap hallgatja a kívánságműsort, örömmel és jó szívvel énekli a gyönyörű nótákat, élményt nyújt neki. Kívánjuk, hogy még sokáig legyen benne nagy öröme. Millió puszit küld Krisztina és Marci. Mi is a legnagyobb szeretettel köszöntjük Jolán nénit. 60 kis gyöngyit ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Van egy ház a Tiszaparton.

Darázs László név Bihar keresztesről kért egy nótát Benedek Fi Katalintól, Batai Zoltán zenekara kíséri, hosszú lábú gólyamadár.

Székesfehérváron Kossa Sándor halálának második évfordulója alkalmából örökké fájó szerető szívvel emlékezik felesége, lánya, veje, fia, unokái, a rokonok és barátok. Szécsi Pált a Stúdió 11 kíséri. Könnyezem.

Vajdáné Wengler Évát Győrben születésnapja alkalmából sok szeretettel köszönti édesanyja, testvére Béla, sógornője Gyöngyi, keresztgyermekei Nóra és Ádám, és az ő gyermekei Levente, Zente, Attila és Ákos. Isten éltesse, a Motiva zenekar játszik születésnapodra.

Bősze Leventének Tapolcán barátai kívánnak boldog névnapot, jó egészséget, vidámságot. Hollai Bertalant, Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, három hordó Szilváné.

0: legszebb éget.
1: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Németh Marikára, a Jászai Mari díjas operett primadonnára, érdemes és kiváló művészre emlékezünk, 101 éve született. Most egy régebbi interjút idézünk fel.
2: Jóformán előbb énekeltem, mint beszéltem. Édesapám nagyon muzikális volt, mert például bármit hallott, akkor rögtön ismeretlen dalamra már rátercelt, szóval hallatlan muzikális volt, és ő mindig énekelt, és én mindig lába közé fogott engem, és énekeltünk ketten is. Én amit egyszer hallottam, rögtön utána énekeltem. Aztán később iskolába is, de egyáltalán színházba elmentem, de az első élményem volt az Operett Színházba. A Sárga Liliumot láttam a Hont, a béci gyerek voltam még, és már szünetben énekeltem, amit a Hont énekelt a színpadon. És az volt, hogy hát egész fiatal kislánykoromban mentek ezek a nagy filmek, a Janet McDonald, Nelson Eddy, és talán tudatalatt egy meghatározója lett az életemnek ez a két ember. Annyira a vérembe ivódtak a hangjukkal, a zenével, mert az iskolában is folyton énekeltem, és ezeket a dalokat, amiket ő énekeltek, és ugyanakkor hallottam a zenekíséretet belső hallással, ahogy énekeltem, és jó révületbe tudtam kerülni tőle. Ez maig is megvan, hogy valami szépet hallok, vagy magam tanulok valami nagyon szépet, akkor ludbörös leszek, és egyszerűen egy ilyen transz állapotba kerülök.
1: A következő percekben a szerelmi kettőst énekli Németh Marika is, Korondi György, a Cirkusz hercegnőből.

Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják 2-től 5-ig. Lencsés Gáborné Békés Csabán várja a következő nótát, Szentendrei Klárát Berki László zenekara kíséri. Mert én már csak olyan vagyok.

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Nagy Sándor, én vagyok Debrecenből, a fiamnak, Nagy Csabának tatabányára szeretném küldeni. 28-án lesz 50 éves, és utána nem soká lesz a névnapja, és a születésnapjára, és ez alkalomban még nagyon boldog, hosszú életet kívánunk neki, még ugyanannyit, és a névnapja alkalmából is nagyon sokat kívánunk neki, szerető anyukája, két testvére, keresztmamája, özvegyje, Péterné Karcagról. Nagyon szépen köszönöm, és a két szám Korda Győrtől kérnénk szépen a virágesőt.
2: Isten éltesse ezen a gyönyörű kerek évfordulón Nagy Csabát. Korda György énekel, virágeső.

Hadd ajánljak néhány dalcímet a következő órából. Vándorlás a hosszú úton, a Geminitől halljuk majd Szeretni kell, és a Millió rózsaszál is elhangzik. A hírekig a Magyar Rádió népi zenekara játszik.

0: műsor ajánló. A Tankórádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot minden hétköznap reggel 6 órától. Tankórádió, a magyar zene rádiója.
1: Töltsük együtt a nyarat, minden nap önök érték a Dunán.

0: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára a miniszterelnök, mert már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, közölte a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter az eredmények között sorolta a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, a döntést a korrupció ellenes tisztító tűzművelet elindításáról, és a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetésének csökkentéséről. A kormányfő kiemelte, hogy újraindult a visegrádi négyek együttműködése, a kárpátaljai magyarok pedig visszakapják nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogaikat. Országos és budapesti napi melegrekordok, valamint legmagasabb napi minimum hőmérsékleti csúcsok dőltek meg a hétvégén. Tegnap Budakalászon 40 fokot mértek, ami új országos napi rekord, míg Újpesten 39,8 fokkal fővárosi csúcs született. Az éjszaka is szokatlanul meleg volt, országosan és Budapesten is megdőlt a legmagasabb napi minimum hőmérséklet rekordja. Csak indokolt esetben keressük fel este a sürgősségi osztályokat, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, a hőség miatt sokan az esti órákra halasztják az ellátást, amikor kevesebben dolgoznak a sürgősségi osztályokon. Hangsúlyozta ugyanakkor, életveszélyes tünetek esetén azonnali orvosi ellátás szükséges, más panaszoknál azonban a házi orvosi ügyelet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszám hívását ajánlja. Hegedűs Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy a betegvárókba mindenki vigyen magával ivóvizet. Jelentősen nőtt a halálesetek száma Franciaországban a rendkívüli hőhullám miatt. A francia közegészségügyi szolgálat szerint az elmúlt három napban mintegy 1000-rel többen haltak meg a szokásosnál. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a hőség egészségügyi következményei késleltetve jelentkeznek, ezért a halálos áldozatok száma még emelkedhet. Franciaországban ma ért véget a 11 napig tartó rendkívüli hőhullám. Lezuhant egy kis repülőgép Franciaországban, 11 ember meghalt. A gép a kelet-franciaországi Nancy környékén a reptér közvetlen közelében csapódott a földbe délelőtt. A balesetet a fedélzeten utazók közül senki sem élte túl. Helyi értesülés szerint a repülő ejtőernyősöket szállított. Koreai jazz hírességek lépnek fel Budapest több pontján mától egy héten át. Játszik mások mellett a zongora virtuóz Cho Yun-sung és zenekara Na Yun-sun. A kortárs jazz énekes zeneszerzője duóban lép fel, de lesz progresszív fúziós jazz is. A koreai fókusz programjairól és a helyszínekről részletek a Koreai Kulturális Központ honlapján találhatók. Budapesten készült az év fagylaltja, aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese, a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Solea Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett Molnár Anna Mária cukrász receptje. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, holnap az északi középhegységben és keleten fordulhat elő záporzivatar, amelyet viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Telefonszámunk 061-79-60-71. Hagyjanak üzenetet. Raffainé Éva kérte a következő dalt Szolnokról. Szalai Lászlót az Állami Hangversenyzenekar kíséri. Látta-e már Budapestet éjjel?

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket, és egy kérdéssel fordulnék Önökhöz, hogy a barátnőm 28-án tartja a születésnapját, és a Piros Pünkös napján imádkoztam érted, az a kedvenc száma. Szeretném meghallgatni. Gyerekkori pajtások vagyunk. Kocsolára szeretném küldeni Varga Magdinak. Köszönöm szépen. Salamon Irén.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük az ünnepeltet. Talabér Erzsébetet Boros Lajos zenekara kíséri.

Makai Tivadarnak lánya küldi kedves nótáját Vámos Pércsre. Mozsár Imrét, Lakatos Antal zenekara kíséri, Kérges a tenyerem.

kroterme, i sinje bilo sado. Med fedeles, iš hezikon, ujra felépíten. Az udvarát rózsa fával szépen bekeríten. Piros rózsa, fehér rózsa nyílik a kis kertemben. Hely, de azért a legszebb virág a rózsám lesz bennem. Piros rózsa, fehér rózsa nyílik a kis kertemben. Hely, de azért a legszebb virág a rózsám lesz bennem. A faluban nincs több kislány, csak kettő, de csak kettő. Az egyiket elszerette a jegyző, de a jegyző. A másik meg a kapuban neveti, neveti. Őtet meg a segédjegyző szereti, szereti. A másik meg a kapuban neveti, neveti. Őtet meg a segédjegyző szereti, de szereti. Ültek a félasszonyon, a padra, a kis padra. Isten tudja, miről szól most a pletyha, a pletyha.

0: sen çakarla, çakarla koyma. Ben yitra gassale, apadra, ak iş badra. Emir emir ayo işten çakarla, çakarla koyma. Ben yitra gassale, apadra, ak iş badra.
1: Szeretett öccsének dr. Papút László főorvosnak névnapi alkalmából minden jót kíván Papút Ferenc. Üzeni, hogy ember szeretete és hivatás szeretete kísérje élete végéig. Isten áldja őt és a Dankó család minden tagját. Köszönöm kedves üzenetét. A Gemini együttes játszik Vándorlása hosszú úton.

Kívánság műsorunkat hallják, mely ma is 5 óráig tart. E-mail címünk dankoradio@mtvl.hu. Szatmáriné Erzsike kérte a következő nótát. Hajnal Nikolettet ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Hármat rikkant a rigó.

Ezt írta hallgatónk. Ismét eltelt egy év, fájó szívvel emlékezem drága testvéremre, Csaba Istvánnéra, Sűsápon, születésnapja és halálának első évfordulója alkalmából, szerető testvére, Eszté. 82. születésnapja alkalmából Kati mamára emlékezünk, kéri a dalt unokája Enikő és dédunokája Soma. Bokor Jánost Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri a temető keresztjére.

Kedves hallgatóink, folytatjuk az emlékezést Németh Marika operett primadonnára, aki 101 évvel ezelőtt született. Most a Leányvásárból idézzük fel Lüssi belépőjét, Németh Marikát a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara kíséri.

Csagót Arjánban Nemes Bálinné szeretné meghallgatni egyik kedvenc nótáját. Pándi Piroskát Balázs Tamás zenekara kíséri, Érika Hajlika Búzakalász.

0: Tíz évnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! A Dankó Rádió összes dolgozójának szeretnék küldeni egy számot. Nagyon nagy szeretettel, mert úgy szeretem hallgatni önöket. Majd nyugdíjas vagyok, 84 éves, és ez az összes szórakozásom. És a következő dalt szeretném kérni. Sérkakas járt benne a házon. Üdvözlök mindenkit, és jó egészséget az egész stábnak. Csolnok Szandaszőlősről, Kati és családja. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm kedves hívását, mi is a legjobbakat kívánjuk önnek és családjának. Szánta Ildikó énekel kísér Mészáros Tivadar zenekara. Szélkakas jár fenn a házon.

Szász Alajosné Kiskunfélegyházáról, kedvenc előadójától Jákó Verától kért egy nótát, Kísér Magyar Imre zenekara, Hencidától Boncidáig.

Szagyva Károlyné Siófokról családjának kérte a következő dalt. Budai Beatrix és Nádas György énekel, kísér Báder Ernő zenekara, Szeretni kell.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Urbán Alajosné, Máté Szalkán szeretné meghallgatni a következő nótát, melynek előadója Dócs Péter és Miskolci Balogh Zoltán zenekara, Nem zörög a haraszt. Nem.

Nagymamájának, Meckó Sándornénak Szeghalomba küldi sok-sok szeretettel a következő nótát Péter. Jenei Gábort, Toki Balogernő zenekara kíséri, Juhászlegény, szegény juhászlegény.

Seresné Marika Gyöngyösről kérte a következő nótát, Melis György Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Ez a kislány megy a kútra.

Töröcsik Jánosnak testvére küldi sok szeretettel a következő nótát Komádiba. Bódi Józsefet Sánta Ferenc zenekara kíséri. Nagy a feje, búsuljon a lovó.

Nagymamámnak, Danó Sándornénak tivadarba, Irén nap alkalmából küldöm a dalt. Sok boldogságot, jó egészséget kívánnak, szeretettel dédunokái, unokái és az egész család. Csongrádi Kata énekel, Millió rózsaszál.

0: Köbli Antal Nészeren csend várja kedvenc nótáját. Visser Ágnes énekel Icipici kis galambom.
1: Icipici kis galambom, édes párom.

További nagyszerű dalok várnak önökre, műsorunk következő órájában. Elhangzik a Van, aki vár, a legszebb évek, és az Angéla című örökzöld is. A hírekig Berki Péter zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
3: Milyen nyár vár rád?
2: A legjobb zenék, nyári történetek.
4: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
2: Különleges ízek.
5: Nem akarsz minden nap főzni rá?
2: Izgalmas programok.
6: Fantasztikus!
2: Emlékezetes találkozások.
7: Na, elmondom, mik a legendák.
8: Mondja.
2: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.

0: alapítványokba kiszervezett állami vagyont. Magyar Péter úgy fogalmazott, büszke a kormány első 50 napjának munkájára. A nyári csúcsterhelés 90%-át is elérheti az áramfogyasztása rendkívüli hőség miatt. A kormányzati tájékoztatás szerint a magyar elektromos rendszer irányítója, a Mavir ZRT ma 6400, holnap pedig 7300 megawattos rendszerterheléssel számol, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a. A Dunavizének magas hőmérséklete miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették, de a szakemberek szerint ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását. A napokig tartó kánikula után enyhülést hozó vihar érkezett a francia főváros térségébe. Párizsban ma már nem haladja meg a 30 fokot a hőmérséklet. Számos nyugat-európai országban azonban marad a több mint egy hete tartó kánikula. Közben a hőhullám fokozatosan kelet felé tolódik. Németországban és Csehországban már nem csak a júniusi, hanem a mindenkori meleg rekord is megdőlt. Heves vihar söpört végig Belgiumon hajnalban. Egy ember meghalt, miután az autójára dőlt egy fa. A viharos szél többfelé fákat csavart ki és ágakat tört le, pincéket és utcákat öntött el a víz, emellett a közúti és a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okozott. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutató csapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett. Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. Az eltűnések Iváncsánál, a budapesti Kopaszigátnál és Bajánál történtek. Csécsi Soma felhívta a figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyókban senki ne fürödjön, mert ezek a vizek még a jó úszóknak is veszélyesek lehetnek. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívó számot. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Záporzivatar ma elszórtan, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű. Keddig továbbra is rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak lehűlést.
1: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat, és folytatjuk a kívánságműsort. Poroszlainé Emike szeretné meghallgatni kedvenc előadójától a következő nótát Nyíracsádon. Laki Pétert Tordai Zoltán zenekara kíséri. Lányok a legényt, jól megbecsüljétek!

Bombor Leventének névnapja alkalmából sok szeretettel kíván jó egészséget és minden jót. Mama és Árpi, Csákányi Lászlót a Tabányi Együttes kíséri. Van, aki vár.

Borbéni Icu Vámos Pécsről kérte a következő dalt, Béres Ferencet Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri, ezt a kerek erdőt járom én.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Nagyon szeretném meghallgatni a Oraken, a Jóistennek és én számot. Olyan nagyon régen hallottam már a rádióba. Köszönöm szépen. Erzsike vagyok, Miskolcról, viszonthallásra.
2: Köszönöm, hogy kérte a nótát. Elég gyakran játsszuk, hiszen nagyon nagy kedvence hallgatóinknak. Egri József énekel, kísér ifjabb Berki Béla zenekara.

Benkőné Ágnes Nagykanizsáról Lugosi Katitól kérte a következő nótát, Kísér Duka Péter zenekara, Ablakomba besütött a holdvilág.

Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Raffaini Sarolta Esztergomból legkedvesebb előadójától kérte a következő dalt. Péter Schramek énekel, Ki vagyok én?

ki vagyok én. Csak egy hang az éjszakában, valami füstös félhomályban, ez kevés nekem.

0: أيام للقف الروح ده هقلقي البلانيت السمام ده.
1: Kedves hallgatóink, ebben az órában is játszunk egyet Németh Marika operett primadonna felvételei közül. Lakatos Sándor zenekara kíséri, nincsen annyi tengercsillag az égen.

Albert Irsáról Jurics Gáborné Kalina Enikőtől kért egy nótát, kísér Terék József zenekara, Fordulj egyet, perdülj kettőt.

Testvérének Huszár Jánosnak Zsámbékon minden jót kíván húga Erzsike, és küldi egyik legkedvesebb nótáját. Mészáros János Eleket ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Halljátok, cigányok!

0: vár.
1: Lakata Zoltán Csongrádról írt nekünk. Június 28-án lennénk 51 éves házasok feleségemmel. Sajnos 5 éve elszólította tőlem a Jóisten, emlékére szeretném kérni a dalt. Mária és József 1959. június 28-án fogadtak örök hűséget, most lenne 67. házassági évfordulójuk. Mária szeretettel, hálás szívvel emlékezik férjére. Gránát Zsuzsát és Fényes Györgyöt halljuk, kísér Rácz Géza zenekara, a legszebb évek.

Unokájának Pártos Leventének boldog névnapot kíván Szegeden nagymamája. A Her című musicalből küld egy dalt. Cseh Dávid Péter és a Budapesti Operettszínház musical együttese adja elő.

0: babam usta fejemle. Ide, ide usta fejemle.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Balmazói városból Nádasdy Istvánné vagyok. Köszönteném a kedves nővéremet, aki 28-án tölti a 95. életévét. Nagyon sok örömet, boldogságot kívánok neki. Énekeljen a kedves fiam Nádasdy László, akit nagyon szeret. Hűvösebben már ősz kezd lenni. Köszönöm szépen.
3: Igazán örültem ennek a kedves hívásnak, és szeretettel köszöntjük az ünnepeltet. Nádasdy Lászlót Hangó József zenekara kíséri. Hűvösebben már ősz kezd lenni.

Monoki Mihály gyűrűj baráton szeretné meghallgatni a következő kedvenc nótáját. Lovas Lajost Berki László zenekara kíséri, amikor még lányok körül settenkedtem.

Mangovicsné Julika Szentendréről, a Viktóriából kérte egyik kedvenc dalát, Oswald Marika és Peller Károly énekel, Tyúkocskám.

Szeretettel és fájdalommal emlékezem férjem László névnapjára, írta Bányainé Zsuzsa Szombathelyről. Molnár Lászlót Lakatos Miklós zenekara kíséri, Szerelem nélkül.

Enyediné Borbála Balatonfenyvesről kérte a következő dalt. Bardóczi Attilát Tarnai Kis László kíséri zongorán. Angéla.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a kívánságműsor vasárnap délután. Holnap innen folytatjuk 2-kor. Most is maradjanak a Dankó Rádióval, Popovics László műsora következik. Egy nóta, három élet. Azaz, ma Ibolya, Marika és András mesél arról, hogy ugyanarról a nótáról milyen emlékeik, élményeik vannak. A kívánságműsor ma is Nemesnyi kiszerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok, további kellemes nyári hétvégét kívánok önöknek, a nyaralóknak elhűtlen üdülést, és találkozzunk holnap is 2-kor itt a kívánságműsor.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Az első dalunk a Takarítónő, azért arról nem írtak még olyan sok dalt a világtörténelemben, ezért tudott figyelemfelkeltő is lenni, hogy nem a sablon lett, hanem valamitől más, amire az ember úgy szeret felfigyelni.
2: Amikor otthon csináltuk a kazettákat, ugye az első 5-6 évben nálunk, konkrétan a panelben, 5. emelten egyik kézzel szintit nyomogattunk, a másik kezünkkel csörgöztünk.
3: És a hibáztatok előről.
2: Így van. Vagy úgy maradt.
4: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Média Klikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Országos és budapesti melegrekordok dőltek meg a hétvégén, és a hőség továbbra sem enyhül. Budakalászon 40, Újpesten 39,8 fokot mértek tegnap, emellett az éjszakai minimum hőmérsékletek is rekordmagasak voltak országosan és a fővárosban. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, emellett holnap az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 és 10

0: Kedden Nyíregyházán is vizet osztanak reggel és délután a Kossuth téren, a Hősök terén és az Örökös földi piacon. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a nagy hőségben naponta legalább 3-4 liter folyadékot fogyasszanak, és lehetőleg saját kulacsot használjanak. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán azt írta, hogy a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy 2027 és 2029 közötti átfogó hűtés rekonstrukciós program is. Megvonta a Tisza kormány 50 napos mérlegét a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, hogy számos vállalásukat teljesítették, az eredmények között sorolta a megállapodást 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, valamint a független közmédia feltételeinek megteremtését. Magyar Péter kiemelte az önálló szakminisztériumok létrehozását, valamint azt, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és teljes jogú tagja marad a Nemzetközi Büntető Bíróságnak. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy megkezdték a vagyonadó és az iskolakezdési támogatás bevezetésének előkészítését, és elindították az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának folyamatát. Ősbemutatóval készül a Mohácsi csata 500. évfordulójára a Magyar Nemzeti Tánc Együttes. A Requiem Mohácsért című új produkciót július 4-én mutatják be a Szegedi Szabadtéri Játékok nyitő előadásának második felvonásában. A Hősök hajnala című előadása Zsurávszki Zoltán és Zsévince Zsuzsa alkotópáros nagyszabású színpadi műve, amely Dózsa György történetét és a Mohácsi csata emlékezetét idézi meg. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Záporzivatar ma elszórtan, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Zivatarok környezetében erős viharos lökés is lehet. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos. Keddig továbbra is rendkívüli hőségre kell készülni.
1: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Jó napot kívánok mindannyiuknak a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Új rovattal jelentkeztünk, egy nóta, három élet címmel. Az elmúlt évek beszélgetései során megfigyeltem, hogy ugyanaz a magyar nóta minden ember szívében más-más emléket őriz. Egy dal mögött sokszor egy egész élet bujik meg. Ezen a nyáron minden nap egyetlen nóta kerül a középpontba, és három hallgató meséli el saját történetét ugyanarról a dallamról.
1: Az, hogy mikor gyakoroltak otthon, nem csak ő egyedül, de volt úgy, hogyha olyan volt az idő, mert mivel szobakonyhás lakásban laktunk, ugye akkor még hatan is, és akkor az volt egy terasz, illetve egy folyosó, akkor ha volt olyan a zenekarba, aki valaki valamit nem tudott, akkor jött el hozzánk, és akkor ők ott, mit tudom, ketten vagy hárman mindig azt gyakorolták, ami éppen esetleg nem ment az a nóta. Rengeteg nótát tudott, rengeteget.
0: A mai napon Ibolya lesz majd a vendégünk, de egy másik hölgy, Marika is megosztja a gondolatait a ma kiválasztott magyar nótával kapcsolatosan.
2: Az édesapám az a mezőgazdaságban dolgozott volt, szőlőnk, földünk, és szorgalmas ember volt, ezen kívül állatokat is tartott, voltak apró jószágok, csirkék, tyúkok, volt disznó, volt tehenünk, ló, minden, úgyhogy ezeket az apukám mind szorgalmasan rendbe tartotta, és megteremtette nekik a kosztot.
0: No, a hölgyek után Andrást is vendégül látjuk, ő is mesél majd arról a nótáról, amelyet a mai napon választottunk ki.
3: Hát közben megkaptam ugye a fokozatos kitüntetéseket, bronzjelvényt, ezüstjelvényt, aranyjelvényt, és amikor 2000-ben megkaptam az arancsípot is.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A dallam, amely generációk emlékeit őrzi. Nótás kedvű volt az apám. Ezt hallgatjuk tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Ibolyával beszélgetünk. Nótás kedvű volt az apám.
1: Még azért is a nótás kedvű, hiszen ez volt a szakmája, ez volt az élete, ebbe dolgozott, és hát azért most úgy mondom, hát ő neki ugyanúgy kellett élni, mint ahogy otthon, mint egy más rendes apának, négyen voltunk testvérek, már csak hárman vagyunk, és otthon mindent megengedett, de ott, ahol ő dolgozott, ott az volt a munkaköre neki, ott nem volt gyerekekkel való foglalkozás.
0: Uh-huh. És egyébként, amikor önökkel foglalkozott, akkor hogy állt önökhöz, milyen emlékei vannak az édesapjáról?
1: Azt, hogy mikor gyakoroltak otthon, nem csak ő egyedül, de volt úgy, hogyha olyan volt az idő, mert mivel szobakonyhás lakásban laktunk, ugye akkor még hatan is, és akkor volt egy terasz, illetve egy folyosó, akkor ha volt olyan a zenekarban, aki valaki valamit nem tudott, akkor jött el hozzánk, és akkor ők ott, mit tudom, ketten vagy hárman mindig azt gyakorolták, ami éppen esetleg nem ment az a nóta. Rengeteg nótát tudott, rengeteget.
0: Egyébként önöket is tanított a nótákra?
1: Igen, igen, azt tanított, arra viszont igen. Versenyt énekeltünk sokszor, hogy mint gyerekek vele versenyt énekeltünk.
0: Ez vicces lehetett, nem?
1: Nagyon. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes élete volt neki. Az egy külön, majdnem azt lehet mondani, történelem, mert ugye itt Gödöllőn laktunk, és itt is volt egy nagyon-nagyon kislány voltam, nem tudom, 3 évese vagy 4, nem tudom pontosan, amikor neki is be kellett vonulni. De a hegedőjét vitte. És ott, ahol ő szolgált, neveket nem mondok ki, ne haragudjon érte ki, ott, ahol ő szolgált, oda nagyon szívesen mentek le akkori régi énekesek, színészek, és akkor elő kellett venni a hegedűt, és akkor őket az édesapámmal a pár emberrel kísérte. Igen. Mert voltak ilyen emberek, akik lementek még a frontra is, illetve hát arra a veszélyes helyekre is, és ott muzsikált nekik.
0: Hát abszolút igaz volt a dal címe az édesapjára. Nótás kedvű volt az apám. Ezt hallgatjuk most tehát Ibolya kérésére, itt a Dankó Rádióban. No.

Egy nóta, három élet. Nótás kedvű volt az apám. A dalt az óra végén, teljes egészében meghallgatjuk szokás szerint, de addig még van két hallgatónk, és az ő történeteik. Marika és András is jönnek és mesélnek. Itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Nótás kedvű volt az apám. No, mit kell tudni az édesapjáról?
1: Az édesapám az a mezőgazdaságban dolgozott volt, szőlőnk, földünk, és szorgalmas ember volt, ezen kívül állatokat is tartott, voltak apró jószágok, csirkék, tyúkok, volt disznó, volt tehenünk, ló, minden, úgyhogy ezeket az apukám mind szorgalmasan rendbe tartotta, és megteremtette nekik a kosztot.
0: Nagyon sok állatot nevelt az édesapja, vagy?
1: Három tehén volt, két ló, három disznó, úgyhogy meg egy csomó baromfi volt.
0: És egyébként dolgozni hova járt?
1: Az apukám az nem dolgozott, ott már a családi házban volt, meg volt négy hold földje, ahol volt szőlő is, és aztán azt művelte.
0: Értem. Tehát gyakorlatilag a saját földjén gazdálkodott és teremtette meg a családjának a napi betevőt, meg egyáltalán az élet lehetőségeket.
1: Az öcsémet, meg ingemet is megtanított a mezőgazdasági munkára, a szőlőművelésre, a gyomlálásra, a kapálásra, az állatok vigyázására.
0: Hát gondolom, így is reggeltől estig dolgozott, ahogy elmondta ennek kapcsán.
1: Mindig 4 órakor kelt föl, és este késő volt, amikor lefeküdt.
0: Egyébként valószínűsíthetően ez az ő életében egy ilyen teljes boldogságot adott, nem? Tehát nem volt hiányérzete, hogy tudom, nem járta be a világhoz.
1: Mindig szeretette, gondoskodtunk róla.
0: Akkor hallgassuk meg az emlékére a dalt, jó? Nótás kedvű volt az apám. Ez szólt tehát Marika kedvencei között, itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

Egy nóta, három élet. Nótás kedvű volt az apám. A dalt hamarosan az óra végén, teljes egészében meghallgatjuk majd, de van még egy úriember, András, aki nem mesélte el, hogy milyen emlékek fűzik ehhez a dalhoz. Ő jön hamarosan, itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: csókját visszavontam kapujára a balatom.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Nótás kedvű volt az apám. Az édesapjára emlékezünk a dallal, gondolom, ugye?
2: Igen, igen.
1: Mit kell tudni az édesapjáról, vagy milyen emlékei vannak róla?
2: Hát nagyon sok szép emlékem van. Tulajdonképpen falusi gyerek voltam, 12. gyerekként jöttem a világra, 8-an nőttünk fel.
1: Ön volt az utolsó a sorban?
2: Én vagyok a 12. édesanyámat, mikor megkérdezték, hogy Mari néném, hány gyerek van? Akkor édesanyám mindig azt mondta, hát a futballcsapat meg a bírója.
1: De jó, mert így legalább meg tudta jegyezni a pontos számot, mert különben gondolkodnia kellett volna, hogy végigmenjen a sorban.
2: Én ön esetre labdarúgó játékvezető lettem 75-ben.
1: Azt a mindenit.
2: 44 év kísérte. 44 évig vezettem, 3 éve hagytam abba a kispályán. Hát közben megkaptam ugye a fokozatos kitüntetéseket, bronzjelvényt, ezüstjelvényt, aranyjelvényt, és amikor 2000-ben megkaptam az aranysípot is.
1: Gratulálok, abszolút. És milyen érdekes, nem, hogy az édesanyja gyakorlatilag gyermekkorában, ez gondolom sokat mondogatta.
2: Igen, ráhibázok, hát, hogy banditám majd a bíró lesz.
1: És hihetetlen, tehát komolyan mondom, ez annyira aranyos történet, és akkor ön elmegy játékvezetőnek. Hogy jött egyébként? Tehát ön ezt...
2: Hát én labdarúgó voltam, futballoztam, csak 1971. május 17-én nagyon súlyos balesetem volt. A barátommal éjszaka mentünk haza a szomszéd faluból, moziból, motorral, és neki mentünk a vonatnak.
1: Nem működött a jelzőberendezés, vagy?
2: Nem volt semmi, ez egy iparvágány volt, egy sűrű nyárfasor mellett, és a vonat fordított állásba jött kifelé, már az nem volt jó, ugye, és a vasutasnak kint kellett volna állni a lámpával a színek mellett, nem volt kint, még abban az időben, hogy ezek a kis füstös vonatok voltak.
1: Igen.
2: A barátom a helyszínen maradt sajnos, én meg egy hétig voltam kómában.
1: Ez nagyon súlyos baleset lehetett akkor.
2: Igen.
1: Hogy dolgozta fel, hogy a barátját elvesztette?
2: Hát ezt pár hónap eltelt, amikor megtudtam, mert anyám mindig, ha jött hozzám valaki látogatni, mindenkivel tudatta, vagy meg egymásnak is mondták, hogy mert én csak Bandika voltam mindig. Bandikának el ne áruljátok, hogy a Pisti meghalt. És akkor mindig mondták, mondom, majd mikor hazamegyek, akkor jókat beszélgetünk, Pisti is hazajön, és akkor mondták, hogy a másik kórházban van. Hát majd a történet kihozza ezt is, és akkor tulajdonképpen, amikor jött a rendőr, anyám nem volt otthon, őt kihallgatni.
1: Igen.
2: És amikor mondtam, majd kérdezett valamit, és akkor mondtam neki, hát ezt majd a barátomtól kérdezem, meg mikor hazajön a másik kórházba. Erre hát ugye odavágja. Maga azt se tudja, hogy a haverja helyszínen meghalt.
1: Igen.
2: Hát akkor itt elvágták, ugye, hogy...
1: Igen.
2: Akkor tudtam meg, vagy 3 hónap után.
1: Hát András, az az érdekes, hogy a barátjáról beszélgettünk, és nem az édesapjáról.
2: Hát az édesapám pedig fuvaros volt a TSZ-be, takarmányos voltak, tanyák, hordta terményt még akkor, ugye. Én meg kisgyerekként mindig vitt apám magával. Visszafelé meg csodára én hajthattam a lovakat, ez nagy dolog volt. Aztán később előléptették, parádés kocsis lett.
1: És ahogy gondolom, ha jól gondolom, akkor nótás kedvű volt. Úgyhogy hallgassuk meg a dalt az emlékére, jó? Nótás kedvű volt az apám. Ez szólt tehát András kedvencei között itt, a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: sodni volna jó.
1: Ez volt már a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Benne ugye az Egy Nóta Három Élet rovatunk ezen a nyáron. Ibolya, Marika és András beszéltek erről a kitűnő, gyönyörű magyar nótáról. Nótás kedvű volt az apám. Holnap is lesz majd Egy Nóta Három Élet. Annus, Marika és Ella lesznek majd a vendégeink. Ők fognak beszélni arról a dalról, amelyet holnap választunk majd ki itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Hamarosan Balog Marianna jön, és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József, és a Túl az Operencián. Vigyázzanak magukra, találkozunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót! Popovics Lászlót hallották, viszont hallásra!

0: Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 154. adása.

Gyakran mondta Kallur Zoltán, hogy a gyűjtés nem lehet öncélú. A népi kultúra eredendően mindenkié, s a hagyomány felgyűjtött, rögzített alkotásait közkincsnek tekinthetjük. Kallur Zoltán megszállottan és teljes odaadással töltötte be hivatását, amely mások tiszteletét is kivívta. Ezen a hétvégén Kallur Zoltán archívumából válogatunk.

Kallós Zoltán egyik erénye, hogy képes volt hidat képezni a falusi hagyományőrzők és a városi értelmiség, különösen a fiatal táncházas generáció között. Nem csak adatközlőkhöz vezette el a budapesti koreográfusokat, hanem aktívan alakította is a népzenéhez való viszonyt. A válaszúti vagy búzai lakodalmakban például tudatosan ötvözte a hagyományos és a népies városi zenét, hogy a közösség minden tagja, fiatal és öreg egyaránt örömét lelje benne. A rendszerváltás után Kallós munkássága intézményesült formában folytatódott. A figyelme egyre inkább a szórvány magyarság felé fordult. Az általa létrehozott Kallós Alapítvány és a válaszúti bentlakásos oktatási központ ma már a kisebbségi kultúra megőrzésének követendő modellje.

Részleteket hallottak Kallós Zoltán Idegenföldre nesies című albumáról. Énekelt Kallós Zoltán, kísért a Téka együttes. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották.

0: Ad una média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-259-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Megdőlt a mai napra vonatkozó országos melegrekord. A Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek, ami meghaladja az eddigi 39,9 fokos rekordot. Közben Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, emellett holnap az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Emellett kiemelten fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállattakaró ruházat és kalap. Otthoni munkavégzést rendel el holnaptól a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. A nyári csúcs

0: A kormány első 50 napjának eredményeit sorolta fel Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök azt írta, már több tucat vállalásukat teljesítették, köztük megállapodtak az uniós források hazahozataláról, csökkentették a kormánytagok fizetését és elindították a korrupció ellenes intézkedéseket. Hozzátette, leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtásokat és a kilakoltatásokat, valamint visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett állami vagyont. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutató csapatok. Az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett. Két embert már megtalált a rendőrség azok közül, akik tegnap merültek el a Dunában. Egy személyt továbbra is keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szóvívője. Az eltűnések Iváncsánál, a budapesti Kopaszigátnál és Bajánál történtek. Csécsi Soma felhívta a figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyókban senki ne fürödjön, mert ezek a vizek még a jó úszóknak is veszélyesek lehetnek. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, záporzivatar ma elszórtan, holnap az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű.
1: Túl az Operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető, Egri József.

Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Lehár Ferenc a Vígözvegy című operettjéből Erdős Attila énekelte Daniló belépőjét. Tartsanak velünk ma is! Ezen a hétvégén műsorunk főszereplője Agárdi Gábor, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész, a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje címmel kitüntetett érdemes és kiváló művész, a Nemzeti Színház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. De mielőtt elkezdenénk mesélni róla, hallgassuk meg Huszka Jenő Bob Herceg című operettjéből a Jaj, de jó az, ha egy lány szerelmes című dalt Németh Marika előadásában. Ezután pedig következik Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjéből a Cintányéros szudarvilág Budai Beatrix és Egyházi Géza előadásában. Kísér Balázs Tamás és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

0: túl az Óferencián, a Dankó Rádióban. Agárdi Gábor 1954-ben szerepelt először filmen, ezt követően pedig gyakran kapott paraszt szerepeket és karakteralakításokat. Olyan alkotásokban tűnt fel, mint az égi madár, a csempészek, akiket a pacsirta elkísér, az egri csillagok, vagy a retúr. Utolsó film szerepét 2005 nyarán a Márai Sándor azonos című regényéből készült, a Gyertyák csonkig égnek című filmben testi fájdalmait legyőzve alakította Iglódi István rendezésében. Alakításáért 2006-ban megkapta a Magyar Filmszemle életműdíját, amelyet személyesen már nem tudott átvenni. Agárdi Gábor sokoldalú karakter színészként komikus és drámai szerepeit egyaránt hitelesen formálta meg. Otthonosan mozgott prózai és zenés darabokban, drámákban, komédiákban, valamint rádiós kabarékban, filmekben és tévéjátékokban is. A közönség nagy kedvence volt. Még 83 évesen is színpadra állt. Közel 70 évet töltött a színpadon. Nem volt kedvenc műfaja. Egy nyilatkozatában azt mondta: színész. Benne van a nevében is, hogy különböző színekkel dolgozik. Ez a feladatuk. Jellegzetes hangját számos szinkron szerepben is hallhattuk. Most hallgassuk Agárdi Gábort, aki a színészetről mesél.
1: Amikor mi kezdtük ezt a pályát, akkor megtanítottak bennünket mindenre, még arra is, hogy vegyél jellegzetet. Megtanítottak bennünket viselkedni a színpadon, megtanítottak egyenruhát, vagy bármi férfiakat, megtanítottak bennünket, hogy kell viselkedni, miért kell másfél centire kiállni a manzsettának az akóból, hogy kell viselkedni, hogy tedd keresztbe a lábod a színpadon, hogy ne a fenekedet mutasd a közönségnek. Szóval akkor bennünket mindenre megtanítottak. Én ma is mindig azt mondom a fiataloknak, hogy tanuljátok meg a szakmát, tanuljátok meg a mesterséget, a művészet aztán következik, mikor ezzel a kettővel már barátságba vagy. És hogyha erre a pályára adja valaki az életét, akkor ne divatszínész legyen, ne idényszínész legyen, ne sztár akarjon lenni, ne Isten akarjon lenni, hanem mindig azt tanácsolom a fiataloknak, mikor kérdezik, hogy Gabi bácsi, mit tetszik tanácsolni? Mondom, légy nyugdíjas színész. Mert akkor az annyit jelent, hogy egy életet töltöttél, ha hiszel, ha hited van, ha erőd van. Ezt a pályát nem lehet másképp komolyan csinálni, csak akkor, ha elhiszi az ember, hogy 7-től 10-ig Anglia királya. Aki ezt elhiszi, az hülye. De aki nem hiszi el, az egy nagyon gyenge rossz színész. El kell hinni.
0: Agárdi Gábort hallottuk. És most következzen Erdélyi Mihály Sárga Rigó fészek című operettjéből egy részlet Agárdi Gábor előadásában. Nem vagyok én már az, aki voltam. Túl az Óperencián.

nem segít már rajtam senki sem. Szerelmes voltam a holdas éjbe, elbúcsúzom és megyek tovább. Nem vagyok én már az, aki voltam. Szép asszonyok, szép jó éjszakát. Nekem már tavasszal sem nyílik a virág. Évek óta nem volt májusom. Falevél huldogál, s egy csendes fapadon. Őszidő a társam, jól tudom. Felveszek egy fonnyadt levelet, kérdem én magamtól, mi lett belőled? Nekem már hűvösebb a fényes napsugár, simogatva súgja azt, hogy kár érted, de kár. Nem vagyok én már az, aki voltam. Néha-néha úgy fáj a szívem. Életemet régen eldaloltam. Nem segít már rajtam senki sem. Szerelmes voltam egy szép asszonyba. Elbúcsúzom és megyek tovább. Nem vagyok én már az, aki voltam. Szép asszonyok, szép jó éjszakát.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Agárdi Gábor már 6 éves korában kapcsolatba került a festészettel, amikor megismerte Erdélyi Mihály festőművészt, aki szárnyai alá vette, tanította, így vált élete elmaradhatatlan részévé a festés. 1968-ban az Egri csillagok bulgáriai forgatása során egy szófiai templomban ismerkedett meg közelebbről az ikonfestészettel, amely életre szóló szenvedélyévé vált. Később a műfaj egyik hazai specialistájaként tartották számon, alkotásait pedig több önálló kiállításon is bemutatták. Fóton volt nyaralója, ahol a színházi évadok után kipihente a munka fáradalmait, kertészkedett, és itt készítette képeit. Ikonfestményei a Pannonhalmi apátságban, a Danyilov kolostorban és a Vatikánban is megtalálhatók. Második János Pál pápának készített Szent István ikonját személyesen nyújtotta át. Emellett ötvös munkáival is bizonyította sokoldalú művészi tehetségét. És most következzen egy újabb nagy pályatárs, Mensáros László. Hallgassuk meg előadásában Ábrahám Pál Bála Savoyban című operettjéből a Lila Akácok című dalt. Túl az Operencián.

Később már karöltve jártunk Budán, várt ránk a csendes tabán. Szép volt a szerelem, szép volt a nyár, vártam a ligetben, hogy jön-e már.

zog, minek a szív, ha úgy fáj. Lila a kátok, minek a vágy, ha elszáll. Minek a nyíló virág, a kikelet. Mit ér rongyos világ, ha nem szeret? Lila a kátok, minek a szív,

pakki kädet. Mitire ronjos világ, hanem szeret. Lila akátok, minek a szív, ha úgy fáj.

0: minek a kis kerti pad, minek a nyáron. Amikor egymást szeretni nem szabad.
1: Dankó Rádió, Baján FM 92,2, a magyar zene rádiója.

0: túl az Óperencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Pesti műsor 1994. október 27-ei számában jelent meg egy cikk Agárdi Gáborral, melyből most egy rövid részletet idézek. Amikor színészpályám 25. évfordulóját ünnepeltem, Barabás Tamás interjút készített velem az Esti Hírlap részére. Ebben megemlítettem életem legelső színpadi szerepét. Néhány hónappal később levelet kaptam a darab írójától. Kedves Agárdi Gábor, olvastam az Esti Hírlap cikkében, hogy ön színészi pályafutását voltaképpen az Elcserélt ember gyerek szerepében kezdte. Igen jól esett, hogy ilyen nagyon-nagyon kitűnő művész, mint ön, még emlékében őrzi az én régi színdarabom gyermekfiguráját. Szívet melengető kedves öröm volt ez számomra. Just formálok belőle ahhoz, hogy én is beálljak, méghozzá régi ismerősként, régi jó barátként, azok közé, akik a másik negyed századra nagyszerű sikereket, legszebb színészi álmai beteljesedését kívánják önnek. Kicsit meg is fenyegetem, bár már kissé öreg vagyok, és az utolsó években nagyrészt lustálkodtam, de hát, ha írok én még a nagyranőt, mindenképpen nagyranőt, Agárdi Gábornak egy nagy szerepet. Szeretettel, Bónyi Adorján. Eddig tartott az idézet. Most pedig jöjjön egy újabb Erdély Mihály szerzemény, melynek címe Én lassan öregszem. Énekel Agárdi Gábor. Túl az Óperencián.
1: Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos az idő eljár. Elszálltak a pecskék, a szép kis menyecskék, nincsen több tavaszom, s ez a nyár

beröppen az aranysárga ősz. Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos az idő eljár. Egy álom az, ami már rég volt, ez vissza többé úgysem jön. Ha néha ránk ragyog az égbolt, szemünkben miért csillog a könyv? Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos az idő eljár. Elszálltak a pecskék, a szép kis menyecskék, nincsen több tavaszom, s ez a nyár, sem a régi.

az arany sárga ősz. Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos az idő, az idő.

kedves hallgatóink, Lehár Ferenc Luxemburg grófja című operettjéből Jankovics Anna, Koltai Nagy Balázs, Varga Huszti Máté és Ferenc Bálint énekelte a kvártettet. Most Gyöngy Pál zeneszerzőre, dalszerzőre emlékezünk tisztelettel halálának évfordulóján, aki 1902. október 19-én született Bécsben. Tanulmányait szülővárosában és Magyarországon végezte magánúton. 1919-ben szüleivel Budapestre költözött. Zenei közéleti ember volt. Előbb a Magyar Filmipari Részvénytársaság vezérigazgató helyettese, majd 1947-től 1952-ig a Magyar Zeneszerzők és Szövegírók Szövetkezetének elnöke lett. A könnyűzenében elegánsan fejezte ki magát, és az operett népszerű, sikeres komponistájaként vált ismerté, megbecsülté. Gyöngy Pál 17 operettet, valamint zenés végjátékot komponált, és ezen felül filmzenéket, táncdalokat és sanzonokat is. 1934-től Európa számos országában, elsősorban német színpadokon tűzték műsorra operettjeit és daljátékait. Gyöngy Pál nevéhez olyan népszerű slágerek fűződnek, mint a domboldalon áll egy öreg nyárfa, a Vambodán egy kis kocsma a véndiófa, vagy a kalapompompom. Gyöngy Pál 1990. június 28-án csatlakozott az Égi Társulathoz. Most pedig következik Gyöngy Pál és Harmat Imre szerzeménye, a kalapompompom, az előadó Hauman Péter. Túl az operencián.

Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. Kálmán Imre világhírű és máig töretlen népszerűségnek örvendő operettje a Csárdás királynő. A romantikával, szenvedéllyel és felejthetetlen dallamokkal átszött előadást június 30-án a nyíregyházi Rózsakert szabadtéri színpadon láthatja a közönség a Nagyváradi Szigligeti Színház előadásában, Novák Eszter rendezésében. Jó szórakozást kívánunk! Most idézzük fel ennek az operettnek a hangulatát, hallgassák szeretettel Szilvia belépőjét, Sass Szilvia előadásában. Jó rádiózást!

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Huszka Jenő Erzsébet című operettjének nyitányával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Tartsanak velünk holnap is. Műsorunk fókuszában az 1952-ben készült Állami Áruház című film áll majd. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a Családunk nótái Erdélyi Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Megdőlt a mai napra vonatkozó országos melegrekord. A Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 40,7 fokot mértek, ami meghaladja az eddigi 39,9 fokos rekordot. Közben Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Emellett holnap az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Emellett kiemelten fontos a fényvédő krém használata, valamint a vállat takaró ruházat és kalap. Ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat állítottak fel a rendkívüli hőség miatt. Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és a közkifolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a Fővárosi Vízművek Facebook oldalán érhető el. Az élő környezetért felelős miniszter közben arról tájékoztatott, hogy holnap és kedden Nyíregyházán is vizet osztanak reggel és délután a Kossuth téren, a Hősök terén és az Örökös földi piacon. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a nagy hőség naponta legalább 3-4 liter folyadékot fogyasszanak, és lehetőleg saját kulacsot használjanak. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon a rendkívüli vízfogyasztás és a régiós vízhiány miatt. A Pest megyei településen holnaptól reggel 6 és este 10 óra között tilos ivóvíz.

0: és péntek óta legalább 10 fulladtak vízbe fürdőzés közben. A Német Meteorológiai Szolgálat ma estére heves zivatarokkal járó viharokra is figyelmeztetett. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeit sorolta fel Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök azt írta, már több tucat vállalásukat teljesítették, köztük megállapodtak az uniós források hazahozataláról, csökkentették a kormánytagok fizetését és elindították a korrupció ellenes intézkedéseket. Hozzátette, leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtásokat és a kilakoltatásokat, valamint visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett állami vagyont. A Fidesz frakció szóvivője szerint Magyar Péter az elmúlt 50 napban egyebek mellett azt mutatta meg, hogy nem is akar minden magyar miniszterelnöke lenni. Németh Balázs úgy fogalmazott, a kormányfő lemondott Magyarország szuverenitásának egy jelentős részéről, valamint hozzájárult Ukrajna uniós csatlakozásához. A sok napsütés mellett ma és holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, záporzivatar elszórtan az északi középhegységben és keleten előfordulhat. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok várható.
1: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, a Családunk nótáit hallják, ahol a szívből szóló dallamok otthonra lelnek. Nótás élményekkel, történetekkel, magyar muzsikával. 20 óráig a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, ebben az órában a magyar dallamok gazdag érzelemvilágában merülhetünk el. Adásunk nyitányában nótáink a természet szépségét, az emberi érzéseket és a hagyományos zenei világ hangulatát idézik meg. Elsőként egy különösen szép, melankolikus hangulatú dal érkezik. A Hervadó Cserfalomb. Farkas Rozika énekel, Tordai Zoltán és zenekara muzsikál. Majd egy derűsebb, játékosabb hangulatú csárdás következik. Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány. Az előadó Mozsár Imre és ifjabb Magyari Imre zenekara. Ez a vidám fordulatos dallam a szegedi népi humor és a csárdás hagyományos erejét idézi meg, ahol a zene és a jókedv kéz a kézben jár. Tartsanak velünk, hamarosan érkeznek a hallgatók nótás dalos vallomásai.

0: szolgálja tudom meg.
1: Kedves hallgatóink, a családi emlékek között mindig különleges helyet foglalnak el azok a dallamok, amelyeket szüleinktől, nagyszüleinktől hallottunk, amelyek ünnepeken, családi összejöveteleken, vagy éppen a hétköznapok csendes pillanataiban kísértek bennünket. Ezek a nóták nemzedékeket kötnek össze, emlékeket őriznek, és ma is képesek melegséggel megtölteni a szívünket. A folytatásban Nagy Bajomi kedves hallgatónk, Ballér Mária mesél nótás dalos örökségéről, családi nótáiról.
2: Eredendően egy nótás családból származom. Apukám nagyon szerette a magyar nótát, és édesanyám révén nagyon nagy rokonságunk volt. Az ő anyukájáig hatan voltak testvérek, és minden testvérnek volt két-két gyereke, és abban az időben nagyon sokszor voltunk lakodalomba, falusi lakodalomba, ahol ugye élő cigányzene volt, és nagy volt a dusultatási kedv is, ami abból állt, hogy amikor elkezdődött a lakodalmi vacsora, a zenészekből kettő, az első vőfénnyel és az első koszoruslánnyal elindultak minden családhoz, a férfi tagokhoz, megkérdezték, hogy mi a nótája, és a zenekar elhúzta ezt a nótát. A családapa fizetett érte, a vőfé pedig bort töltött, áldomást hittak a nótára, meg az ifjú párra. Ez egészen addig ment, amíg a lakodalmi vacsorának vége nem lett, aztán jött a tánc, elfáradtak a táncolásból, akkor több család összeállt és együtt mulattak. Mi sok-sok esküvőre voltunk hivatalosak, és mindig a bátyámat hívták első vőfénynek, mert híre ment, hogy milyen jól csinálja. A mi időnkben még, a mi gyerekkorunkban, tehát nem voltak még ennyire hivatásos vőfélyek, akkor valaki unokatestvért vagy olyan tehetősebb rokont kértek föl, aki tényleg azért jó megjelenésű volt, szépen tudott beszélni, meg tudta tanulni a szöveget, és a bátyám ezek közé tartozott, hogy egyszer daljás férfi volt, és nagyon jó elő tudta magát adni. Ő erdésznek tanult, és azt kell tudni róla, hogy az erdészeknél minden hónapban volt egy úgynevezett elszámolás, amikor mindenki elment, és a kerületében lévő faanyagról, akár kivágottról, akár ültetetről, tulajdonképpen hát tényleg elszámolt a nagy vezetőség felé, és akkor ezután volt a nagy eszemiszom, előkerültek a zeneszerszámok, citerák, tangóharmonikák, a bátyám is kapott egyet édesapáméktól, nagypapáméktól egy tangóharmonikát, és nagyon szépen tudott vele muzsikálni, úgy, hogy nem volt semmi zenei előképzettsége, hanem hallomás után tanulta meg, és nagyon szépen tudtak énekelni, és apu rettentően szerette a magyar nótát, és apukámnak például az virágzott az aranyerdő kezdetű nóta volt a legkedvesebb, és amikor apu meghalt, akkor a sírkövére egy kis madarat tetettünk anyuval, egy ilyen kis réz madarat, mert rengeteg nótába szerepel ez a madármotívum, hogy így is apunak a sírkövére szálljon a madár, és maradjon meg tovább, hogy ő neki énekelje még a magyar nótát.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a nótázást. Elsőként egy szép lírai hangulatú hallgató csendül fel. Virágzott az aranyerdő. Fényes György énekel, ifja Berki Béla és zenekarának kíséretével. Ez a dallam a természet szépségén keresztül idézi meg az elmúlás és az emlékezés finom világát, ahol a képzeletünkben a virágzó erdő nem csak tájat, hanem lelki állapotot is fest elénk, a békét, a nosztalgiát és a csendes elmélyülést. Ezt követően egy igazán életszerű, népies hangulatú csárdás érkezik. A Hull az eső, nagy a sár, Kolostyák Gyula előadásában Balázs Tamás zenekara kíséretével.

0: Kellemes vasárnap estét és további kitűnő rádiózást kívánok. Dallamos élményekkel, történetekkel, szívhez szóló muzsikával. Minden hétvégén 19 órától a Családunk nótáival. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. A folytatásban egy újabb családi nóta érkezik, amelyhez emlékek, otthonosság és meghitt pillanatok kapcsolódnak. Szekeres Adrien énekesnő legkedvesebb magyar dallama csendül fel. Szekeres Adrien nevéhez számos sikeres duett és rádiós sláger fűződik, miközben művészetének egyik legfontosabb jellemzője mindig is a család, az otthon és a mindennapok szeretetének megélése volt. Koncertjein és megszólalásaiban gyakran hangsúlyozza, hogy számára a zene nem csak hivatás, hanem érzelmi közvetítés is, egyfajta híd a személyes élmények és a közönség között.
1: Szekeres Adrien vagyok, és az én kedvenc nótám a Kék ne felejts, ami a nagymamám kedvence volt. Sokat voltunk nála Mezőkövesden gyerekkorunkban, és nagyon sokat énekeltünk, csodálatos hangja volt. Gyerekként is éreztem azt, hogy ez a dal valahogy nagyon szomorú, hogy nagyon szép, ahogy a nagymamám énekli, de valahogy közben meg nagyon-nagyon szomorú, és néhány évvel ezelőtt egy koncertem után egy fogadásra meghívtak, ahol volt egy cigányzenekar, és eljátszották nekem, és hát könnyek közt hallgattam végig.
0: Kedves hallgatóink, a következő percekben ismét a szívhez szóló dallamoké a főszerep, ahol a magyar nóta és az örökzöld könnyű zene különleges hangulatban találkozik. Elsőként egy meghitt lírai hangulatú hallgató csendül fel, a Kék ne felejts. Szóka Júlia énekel, Németh Csicsó József primás és zenekara kíséretével. Ezt követően egy ismert és közkedvelt örökzöld csendül fel, Szekeres Adrien énekel, Kell, hogy várj! Ez a dal a Csináljuk a Fesztivál című televíziós műsor számára készült. A dal az idő, a türelem és az érzelmi kitartás üzenetét hordozza, Szekeres Adrien jellegzetes tiszta hangján pedig különösen őszintén és bensőségesen szólal meg.

sose tud, hogy mi a bú, soha se légy szomorú, én még vagy 120 évig. Mint a mezők virága, íjon élted világa, szép legyen, mint

0: tervede, sok szerencse kísérje.
1: Kedves hallgatóink, a Dankó Rádió tematikus hétvégéjén ezúttal a magyar operett játszás egyik legnagyobb alakja előtt tisztelgünk. 101 évvel ezelőtt, 1925. június 26-án született Németh Marika, Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, akinek neve évtizedeken át egyet jelentett a primadonna szerepek ragyogásával és a magyar operett legszebb hagyományaival. Pályafutása során a Budapesti Operett Színház közönségének kedvence lett, alakításai pedig nem csak idehaza, hanem Európa számos színpadán is sikert arattak. Tartsanak velünk ezen a különleges hétvégén, amikor archív felvételek legendás partnerek társaságában megszólaló duettek és a magyar operett legszebb dallamai segítségével idézzük fel Németh Marika páratlan pályáját és gazdag művészi örökségét. A folytatásban egy 1987-ben készült portréműsorban Németh Marikát halljuk.
2: Bárki eljött hozzánk, én leutánoztam magamat, lejátszottam, milyen leszek majd 40 év múlva, és ez mindig a család gurult, és apámnak volt egy barátja, aki azt mondta, hát ezt a kislánynak színésznőnek kell lenni. De én nem nagyon füleltem erre, és egyszer erőszakkal elcipelt engem, ez még háború előtt volt egy évvel, nagyon fiatal kislány voltam, elcipelt engem a színiskolába. Ott valami barátja volt, aki tanár volt, és fölértünk az előcsarnokba, és megláttam azt a sok fiút, meg lányt együtt, én úgy iszkoltam lefelé, hogy alig ért utol. Aztán a sípuca sarkán ért utol. Aztán én ide nem megyek, de hogy megyek én ide. De milyen a sors? Aztán zeneiskolába beiratkoztam édesanyám unszolására, mert szerintem azt mondtam, valaki ennyit kornyikál már otthon, akkor azért tanuljon meg énekelni. És elvitt egy énektanárhoz, Makai tanárúrhoz, és ott tanultam énekelgetni, de aztán közben jöttek a rumlik, és én ezt abba hagytam. És akkor közben egy társaságban jártunk, ahol a Horváth Jenő zeneszerző szintén vendég volt, és ilyen tánc közben elkezdtem dudorászni, és egy csak megszólalt. Kinek van ilyen szép kis hangja? Mondom, nekem, és tovább énekeltem. Addig-addig, még végén elvitt engem a Vály Évikéhez, bemutatott engem, és elkezdtem énekelni, amit tudtam, és egyszer kicsapódott az ajtó, és kigurult egy tündéri aranyos mama. Ez volt az Évikének a mamája, aki Székesfehérvári Felsőbb Zeneiskola énektanára volt, és azt mondta, ha már pedig én téged beiratlak hozzám, és egy pillanat alatt bent voltam a zeneiskolában.
1: Kedves hallgatóink, a Dankó Rádió tematikus hétvégéjén a 101 éve született Németh Marikát, a magyar operettjátszás felejthetetlen primadonnáját ünnepeljük. A művésznő pályájának egyik legnagyobb erőssége az volt, hogy nem csak a lírai finomságot, hanem a nagyívű drámai karaktereket is lenyűgöző hitelességgel tudta megformálni. Most Kálmán Imre egyik legnépszerűbb operettjéből, a Cirkusz hercegnőből hallhatjuk Fedora belépőjét. Ez a ragyogó jelenet egyszerre kíván eleganciát, temperamentumot és igazi primadonnai kisugárzást, mindazt, ami Németh Marika művészetének védjegye volt. A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Bródi Tamás vezényli, közreműködik a Magyar Rádió és Televízió énekkara.

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, a Családunk Nótáit. A folytatásban Marik Tamásné Erzsébet, Taksonyi kedves hallgatónk mesél nótás dalos élményeiről. Kedves Erzsébet, kitől örökölte a nótás dalos kedvet?
1: A kedves szüleimtől. Édesapám, sajnos aki már nincs közöttünk, és édesanyám meg mai napig énekel, 87 évesen.
0: És a kedves édesanyját nagyon jól ismerjük mi itt a Dankó Rádióban. Piroska, állandó kedves hallgatónk, törzs hallgatónk. Hát menjünk vissza kicsit az időbe, Erzsébet, hogy milyen volt ez a drága jó édesanyja annak idején, amikor ön kisgyermek volt.
1: Négyen voltunk ugye testvérek, és téli időszakban nagyon ráértünk, és nagyon sok este összeültünk, és legtöbbet énekelve töltöttük az estéket.
0: Itt felcsendültek a legszebb nóták is.
1: Igen, igen, olyanok, amiket ma már nem is hallani. Szárulnak már a levelek, vége van a nyárnak, és aztán anyukámnak nagyon kedvence azt a boldogságot, amit adtál nékem, azt hiszem az a címed.
0: És neki ad egy hatalmas erőt ez a nótázás, erről
1: nagyon
0: beszéljünk.
1: Nagyon. Az én édesanyám, édesapám halála után szinte ott tartottunk, hogy kórházba vittem, mert egyszerűen utána akart menni az édesapámnak, nem akart lenni. Tehát nem evett, nem ivott, semmit nem csinált. Bevittem a neurológia osztályra, kicsit helyrehozták, hazahoztam a kórházból. A Dankó Rádió akkor indult előtte valamikor, és elkezdtük hallgatni. És azóta az én édesanyám naponta önöket hallgatja minden nap, és szerintem gyógyító hatással van rá. És ezt nem csak én gondolom, hanem a családom is. Képes a telefonban is egy-egy nótát énekelni, például a múltkor történt, hogy meghallotta azt a nótát, amit gyerekkorában a keresztanyukája énekelt neki, és elénekelte nekem a telefonba.
0: A következő percekben itt a Családunk Nótáiban két olyan dal csendül fel, amelyek a szeretet, a hála és az emberi kapcsolatok legszebb érzéseit fogalmazzák meg. Ezek a dallamok nem csak a szívhez szólnak, hanem emlékeztetnek mindarra a jóságra és szeretetre, amelyet a családtól és szeretteinktől kapunk. Elsőként Sánta Zsolt előadásában Bangó János és zenekarának kíséretével hallhatjuk a Galambszívet örököltem az édesanyámtól című hallgatót, amely a Jó ebédhez szól a Nóta stúdió koncertjén hangzott el 2025 tavaszán. Ezt követően Bokor János énekel, azt a boldogságot, amit tőled kaptam a nóta címe. Ez a gyönyörű hálával teli dal arról mesél, milyen felbecsülhetetlen ajándék, amikor egy szeretett ember boldogságot, biztonságot és örömet hoz az életünkbe.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza paritján.

a boldogságot, amit tőled kaptam. Úgy hoztad el nékem, ahogy

0: Kedves hallgatóink, kalandozzunk együtt a családi nóták világában. A folytatásban is legyen élmény szép muzsikát hallgatni itt a Dankó Rádióban. A családunk nótáiban a Magyar Korvin Lánccal és a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja Huszti Péter osztja meg velünk legkedvesebb magyar dallamát.
1: Huszti Péter vagyok. Kedvenc dalom ugyanúgy végigkíséri az életemet, mint egy-egy szerep, egy-egy mondata, az a tavaszi szél vizet áraszt. Nem tudom, hogy tulajdonképpen ezt hol hallottam először, de később annyira megszerettem, olyan tiszta, olyan gyönyörű kis történet, hogy amikor felvételiztettem későbbiekben hosszú-hosszú éveken, évtizedeken át a Színház és Filmművészeti Főiskolán, a jelentkezőktől mindig kérdeztem ezt a dalt, és úgy éreztem, hogy ha valami bizonytalan voltam, hogy elég tehetséges, vagy elég erő van-e a jelentkezőkben, ez a kis dal, ahogy előadták, ez teljesen tiszta képet adott nekem arról, hogy ez a fiatalember tehetséges, vagy nem elég tehetséges, vagy erre a hivatásra való, a tavaszi szél vizet árasz.
0: Kedves hallgatóink, itt a Magyar Zene Rádiójában a folytatásban a Tavaszi Szél című népdalunk csendül fel a Vízöntő Együttes előadásában 1987-ből. Az együttes a 70-es évek elején alakult meg képzett zenészekből. A Vízöntő mondani valója önálló és a jelen emberi.

Kedves hallgatóink, lassan műsorunk végéhez érkezünk. Búcsúzóul ifjabb Olá Ernő és zenekara muzsikál. A családunk nótáival legközelebb jövő hétvégén szombaton és vasárnap 19 óra után várom Önöket. Itt a Dankó Rádióban a híradást követően népzenei műsorral folytatjuk, melyet a Népek Dalai világzenei összeállításunk követ 21 órától éjfélig. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a gyártásvezető Sztrányóczi Imre, a hangmérnök Gyurmán Gábor, az adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Erdélyi Klaudiát hallották. További jó rádiózást kívánunk itt a Dankó Rádió hullámhosszán.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Bor, mámor, szerelem. Új évad. Minden hétköznap 19 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Megdőlt a mai napra vonatkozó országos melegrekord. A Hungaromet előrecettes adatai szerint Budakalászon 40,7 fokot mértek, ami meghaladja az eddigi 39,9 fokos rekordot. Közben Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, emellett holnap az UV-sugár és nagyon erős lesz. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon a rendkívüli vízfogyasztás és a régiós vízhiány miatt. A Pest megyei településen holnaptól reggel 6 és este 10 óra között tilos ivóvízzel locsolni, autót mosni, medencét tölteni, valamint kerti zuhanyt és kültéri párásító berendezéseket használni. Az önkormányzat azt is közölte, akinek nincs ivóvize és nem tud vásárolni, az palackos vizet kaphat. Ajánlásokat küldött a bölcsődéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat. Gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűsítésről, valamint a dolgozók jóllétéről is. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában is. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek. Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10 fulladtak vízbe fürdőzők. Közben. A német meteorológiai szolgálat estére heves zivatarokra is figyelmeztetett. A miniszterelnök arra szólította fel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy ne hozzanak az állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő döntéseket. Magyar Péter

0: jelzés, hogy a lengyelek készek megvédeni szabadságukat és méltóságukat, és ez a szikra néhány hónappal később a Dunához is eljutott, ahol a magyarok szintén a szabadságukért, szuverenitásukért és méltóságukért harcoltak. A megemlékezésen részt vett Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a magyar-lengyel kapcsolatokról is egyeztetett lengyel kollégájával. A sok napsütés mellett holnap is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban viharos lökések is lehetnek. Éjszaka 18-22, holnap napközben 35-41 fok valószínű, keddig rendkívüli hőségre kell készülni.
1: Táncházban talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó estét kívánok! Zsikó Zsuzsanna, a Tarsolyzenekar énekesnője indította Táncházban című műsorunkat, a gyönyörű bukovinai dal az Írtam egy levelet Amerikába című albumon szerepel. Erről következik még egy összeállítás, melynek címe Verbunk keleten és nyugaton.

0: A Tarsoly zenekar néhány évvel ezelőtt egy egész lemezt szentelt a Nyírség dallamainak. Erről szól most a Variációk című összeállítás, az énekes pedig Gubinec Ákos lesz, aki már két albumot jelentetett meg Határtalan férfi ének címmel. Most a másodikról választottam dalokat, az első címe, melyet a Cantus Farinalis énekegyüttessel együtt ad elő Gubinec Ákos, diákévek Sárospatakon, a következőjé Árgirus bánata, majd a katona dalokat Gubinec Ákos, Csörc Rumen István kíséretével énekli.
1: Lóra Csikós, lóra, elszaladt a ménes. Csak egyedül maradt a pányván a nyerges.

0: György Trumen István, irodalomtörténész, régi zenész, többek között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszékének oktatója, de akármin a Danubiana együttes tagjaként is ismerhetik. Most a zenekar Burgundia utca című albumáról Juhász Katalinnal énekelnek egy úgynevezett láncmesét. Utána pedig Szabó Zoltán, a remek dudás, aki a Carmina Danubiana zenekarnak is tagja, barátjával, Orci Gézával muzsikál. A duó, azaz a Szabotázs, Tündérek és Boszorkák című albumáról szól két felvétel.
1: Elküldték Jakabot, arassa le a zabot.
2: Jakab nem maradt.

Táncházban című műsorunkat magyar szováti és kalotaszegi dallamok zárják. Mindkét felvételen a prímás, a fiatal, igen tehetséges Kovács Márton, aki először Fekete Bori énekét kíséri, majd pedig a Mártonsz tagjaként muzsikál. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
1: Kellemes vasárnap estét kívánok mindannyiuknak. A Népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják a Danko Rádióban. Pedro Lima felvételével indítjuk majd a válogatást. Hamarosan pedig folytatjuk egy magyar zenekarral, a Cimbali Banddal. 2018-as Balkán projekt című lemezükről játszunk egy olyan felvételt, amely a zenekar himnuszának is tekinthető. Minden koncerten kéri ugyanis a közönség. Danis Dóra énekel a dalban. Hogy melyik dalról van szó? Na, az hamarosan kiderül. Maradjanak velünk, a Cimbali Band érkezik, tehát nem sokára. Utána pedig egy gyönyörű hangú hölgy. A Fádu mellett zenéjére erősen hatással van. Számos más zenei stílus is, beleértve a sanzont, a flamenkót és a bluest, valamint a mexikói, görög és olasz zenét. Portugáliából érkezik az óra folyamán Lula Peña. Őt is hallhatják. No, de elsőként, ahogy ígértem, jöjjön Pedro Lima, itt a Danko Rádióban, a Népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

Dankó Rádiót hallgatják benne a népek dalait. Jöjjön most egy dal, a Cimbali Band 2018-as Balkán projekt című lemezéről. Indul mindjárt az Oppa Dirida. A zenekar vezetője Unger Balázs mesélte, hogy egyszer, amikor Romániában járt, akkor hallotta a dalt először, de nem teljesen ebben a formában. Nagyon szeretett volna ebből egy olyan dalt csinálni, amit itthon Magyarországon is szeretnek az emberek. Ezen a lemezen sok zenei jellemet fordítottak magyarra, hogy így ezek a dallamok könnyebben jussanak el a hazai közönséghez. Ezért kellett a magyar szöveg is például ehhez a dalhoz, amelyet Unger Balázs írt. A zene pedig egy román hórának az alapja, amit Balázs átformált a Cimbali Band sajátos stílusára. A közönség pedig annyira megszerette, hogy már szinte a zenekar himnuszának is tekinthető. Minden koncerten kéri a közönség. Mi is meghallgatjuk. Jön tehát a Cimbali Band itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei műsorunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Itt a Dankó Rádió, ez még mindig a népek dalai. Egzisztencialista zenész, így jellemzi magát a most következő lisszaboni születésű gitáros énekes. Lula Peña útkeresése a zenéhez nem volt könnyű. Ő azt mondja erről, hogy egy ideig csak céltalanul bolyongott, és ösztönszerűen váltogatta a nyelveket és a zenei stílusokat. Megfordult jó néhány világvárosban, de angol, görög és spanyol, francia hatások is érték. Elmondása szerint legfőbb célja az volt, hogy ne feltétlenül azzá váljék, ahonnan jött. Úgy tűnik azonban, hogy a sors iróniája, hogy a portugálok egyik leghíresebb műfajában, a fadóban találta meg végül magát. Azonban nem mondhatjuk, hogy a kozmopolita élet és attitűd ne hagyott volna nyomot zenéjén. Flamenco, blues, ezek a hatások is érződnek a dalokon, amelyek mint a víz folynak ki a kezéből. Hiszen 1998 óta már 3 lemeznyi dallal jött ki. Ilyen zenével nem is csoda, hogy a világ legkülönbözőbb színpadain aratott sikert. Magával ragadó, bensőséges előadásmódja pedig nyelvtől, kultúrától függetlenül magával ragadja a hallgatóságot. Most minket is elragad néhány percre. Lula Peña itt a Dankó Rádióban, Portugáliából, a népek dalaiban, világzenei műsorunkban.

Dankó Rádióban jövő héten pénteken a Babra zenekar koncertjét hallhatják. A déli szláv népek és a Balkán ezer arcú zenei hagyományait újjáélesztő Babra Budapesten, kelet és nyugat, kelet-európai meccéspontján. A még élő tradicionális és az újító szellemű városi kultúrák örök olvasztó tégelyében alakult meg. Az öttagú zenekart a balkáni kultúra iránti rajongás és családi szálak fűzik a Duna mentén letelepedett déli szlávok zenéjéhez, melynek eredetiségét és lelkületét megőrizve hoznak létre a hagyományos dallamokból új zenei formákat, egyéni hangzásvilág és stílus kialakítására törekedve. Dalaikban Varga Veronika énekel.

Vibra zenekar a koncertezés mellett a ma is élő Budapest környéki délszláv kulturális közösségekben is otthonra lelt, ahol zenéjével a ma is aktív táncházi élet résztvevője. A zenekar egyéniségét, a tamburák egysége, a klarinét és a harmonika összhangja határozza meg, melyre koronaként kerül a régies hangvételű több szólamú éneklésmód, ami arra az unikális és kiveszőben lévő repertoárra jellemző, amelyet ma már csak a közép-európai régióban ismernek a szerb és más balkáni népcsoportok.

Babra zenekar akusztik koncertjét jövő héten pénteken 23 órától hallhatják itt a Dankó Rádióban.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: A Baklava formációja Észak-Makedóniából. Ők indítják ezt az órát. Jó estét kívánok! A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják a Dankó Rádióban. Hamarosan magyar világzenével. A csapat első fellépése Besodrom néven 1999-ben a Diák-szigeten akkora sikert aratott, hogy még ugyanazon a fesztiválon többször is zenéltek. Ők jönnek bizony a Besodrom és a Meggyújtom a pipám című felvétel, és az óra folyamán Argentínába is ellátogatunk. Egy 21. századi argentin tangó zenei együttes jön, amelyet 2003-ban alapított Barcelonában az argentin zenész és építész Miguel de Genova. No, hát sokan kitalálták, az Otros Airesről van szó. Ők is érkeznek tehát ebben az órában, itt a Dankó Rádióban. A Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban, ahol most ebben az órában elsőként Észak-Makedóniába megyünk. Itt van a Baklava.

0: zene.
1: Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

Itt a Dankó Rádió. 1999-ben alakult a Besodrom, elementáris erővel robbant be a zenei életbe, és lendületük azóta is tart, sőt, már-már nemzetközileg is elismert világzenei formáció vált belőlük. A Besodrom kifejezés lovári nyelven azt jelenti, csináld a dolgodat, találd meg magad, és ők valóban ezt is teszik, nem nagyon pihennek. Varca Gergely a zenekar vezetője, így mesélt az elmúlt évekről. Alapjában egyikünk ízlése sem változott meg, a sodrást, a lendületet, a virtuózitást és a jókedvet kergetjük a zenéinkben, mint mindig az elmúlt majdnem két évtizedben. De rengeteg új hatás ér minket, egy csomó új ötlet gyűlt fel bennünk az elmúlt pár évben, és nem mellesleg a hangszeres tudásunk is sokat fejlődött. Ők jönnek most a Besodrom és a Meggyújtom a pipám, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban.

Itt a Dankó Rádió, benne a népek dalai, klasszikus mesébe illő történetként indult a karrierje, ugyanis édesapja adta kezébe először a hangszert az amerikai Julius Melendez-nek, ki azóta szinte le sem tette. Gyermekkorában az USA tengerész gyalogságának zenekarával, mint dobos és trombitás járta a világot. Hamar felfigyeltek a gyakorlott technikás játékára, azóta pedig már a legnagyobb kortárs zenészekkel játszik egy színpadon, köztük Santanával is, akinek a világhíres Grammy-díjas Supernatural lemezén is közreműködött. Ezzel a lemezzel indult el ő maga is a világhírnév felé, ugyanis a lemez világturnéján a közönség és a szakma is jól bevéste nevét. Santanával ekkor fonódott szorosra a zenei együttműködése, nem is csoda, hogy következő Grammy-t érő lemezén is hallhatjuk Julius játékát. Idővel szóló lemezére is megérett az idő, ami ékes bizonyítéka, hogy a latin zene egyik legszínvonalasabb művelője életzenész. Ugyanis a korunk tel is tele van táncolható, csábítóan füllett latin dallamokkal. Julius fontosnak tartja, hogy visszaadjon valamit abból a tudásból és támogatásból, amit ő fiatalon kapott. Ezért saját karrierje mellett az utóbbi időben a fiatal tehetségek tanítását is vállalja. Őt hallgatjuk most itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban világzenei műsorunkban.

Itt a Rangó Rádió, benne pedig a népek dalait hallgatják. A következő zenekarnak 2004-ben jelent meg bemutatkozó albuma. A megjelenést követően azonnal európai turnéra indultak, és persze ezt azóta már többször megismételték. A zenéjük tévésorozatok filmzenéjeként is ismerős lehet számunkra. Az Atrasz Aires zenekarát Miguel de Genova alapította, aki a hagyományos tangóban hisz, bár ezt nagy szabadsággal közelíti meg, hiszen dalaik nagy része improvizációból született. Táncos tangó, vagyis olyan tangó, amire táncolni is lehet. Így fogalmazzák meg zenéjük lényegét. Az alapító és frontember maga is jól táncol tangót, és hisz abban, hogy a tangó egy változó művészeti ág. 4 stúdiólemezük és egy koncertalbumuk jelent meg Európán kívül, Észak- és Dél-Amerikában is sokat koncerteztek. Otrasz Aires és a Libertango, ez jön most itt a Rangó Rádióban, a népek dalaiban.

four of the bars. ¿Qué está buscando?

népek dalai. Afrikai dallamokkal, írmuzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Nikola Parov felvétele indítja ezt az órát a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei magazinunkat hallgatják. Jó estét kívánok mindannyiuknak! Hamarosan elefántcsontpartra látogatunk, ugyanis jön Afrika egyik legtehetségesebb fiatal előadója. Az elefántcsontparti születési hölgy énekel, táncol, és még dalokat is ír. Úgy hívják, hogy Döbény Nyahoré, az ő muzsikáját is hallgatjuk hamarosan. Aztán érkezik egy ír folkénekesnő, dalszerző és hárfaművész. Olyan családban nőtt fel, ahol 8 testvére volt. Maya Brennan érkezik hamarosan, tehát Írországból, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban. Elsőként azonban, ahogy ígértem, itt van Nikola Parov.

0: Népek dalai. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.
1: Just imagine, under a coconut tree, on the beach, down by the sea, the sound of the waves make a sweet melody, and in it, you hear a

ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai. Dobég Nyahori egyike Afrika legtehetségesebb fiatal előadóinak. 2006-ban jelölték a BBC Radio világzenei díjára a legjobb új felfedezett kategóriájában. A karizmatikus ifjú művésznő nem csak kitűnően énekel, hanem gyönyörűen táncol. Dalokat ír és ütőhangszereken is játszik. Dobég Nyahori Elefántcsontparton született 1976-ban. Tehetségét édesapjától, Bonig Nyahorétól, az ütőhangszerek mesterétől örökölte. Elefántcsontpart fővárosában találhatók Nyugat-Afrika legjobban felszerelt zenei stúdiói, ezért a térség kitörni vágyó muzsikusai mind itt gyülekeznek. Dobég Nyahori sokáig egy táncegyüttesben táncolt, aztán megismerkedett Colin Laroche de Félin francia gitárossal, aki azért érkezett a fővárosba, hogy elmélyedjen az afrikai zenében és ritmusokban. A találkozásból 1999-ben egy duó született, 2000-ben Franciaországban turnéztek, majd visszatértek Elefántcsontpartra, ahol 2001-ben egy fesztiválon kerültek a figyelem középpontjába, hamarosan pedig stúdióba vonultak és felvették első 8 felvételüket. Dobég Nyahori visszatért Franciaországba, Marseille-be, kibővítette zenekarát és belga kiadójával belekezdett első lemezének elkészítésébe. Az albumon azok a dalok is hallhatók, amelyeket még Elefántcsontparton rögzítettek. Dobég Nyahori érkezik most itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei műsorunkban.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Ez a Dankó Rádió, benne pedig ugye a népek dalait, világzenei műsorunkat hallgatják. A Kelta zene első számú előadója jön most. Maya Brennan következik. Nemrég azt nyilatkozta, hogy hihetetlen, hogy repül az idő. Több mint 50 éve van ugyanis a pályán. Az 50. évfordulót apja kocsmájában ünnepelte. Egyébként apjától amúgy is sok mindent tanult. Kétségtelenül sok színűvé tett engem az apám, nyilatkozta. Hamar megtanultam, hogy mennyire fontos, hogy kölcsönhatásba lépjek a közönséggel, elmondhassam nekik a következő dal történetét, és egy koncert után beszélgessek velük. Ez része az emberek legszélesebb értelemben vett élvezetének, és természetesen imigyen a saját élvezetemnek is. Így nyilatkozott Maya Brennan, aki már is énekel itt nálunk a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei műsorunkban.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Dankó Rádióban jövő héten pénteken a Babra zenekar koncertjét hallhatják. Öt barát alkotja a formációt. A nagy bőgő mögött egyedülálló módon a zenekar egyetlen női tagja áll. A fiatal zenészek a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen verbuválódtak zenekarrá, illetve szinte családdá. Részben családi kötődésből adódóan az együttes zenei identitását alapvetően két magyarországi multikulturális közeg, Bács-Kiskun megye és Budapest határozza meg. Zenéjüket kiváló strukturált hangszerelés és stílusos, többszólamú vokális megszólalás jellemzi.

Babra zenekar fontos hangszere a tambura, amely valaha a szomszédos délszláv népektől zengett át hozzánk. Azt mondják, a tambura zene lassan bódító párát eresztett a Kárpát-medence felett. Mi pedig most kábultan szívjuk magunkba ezt a dús, napfényes és légies muzsikát, ami úgy megcsiklandozza a lelket. A Babra muzsikája a sokszínű délszláv népzenei vonal megvastagítója, miközben frissíti és színesíti is azt. A formáció gyorsan a főváros egyik népszerű,

Babra zenekar akusztik koncertjét jövő héten pénteken 23 órától hallhatják itt a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Kinél nagysó, ha az estben akar, bár az a kisolak a domb tetején, gyere oda, édes, szeres belém.
1: Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről, most a Magyar Zene Rádiója.

Dankó Rádió. Gyulán FM 96. A magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Magyar Zene Rádiójának 20 csak prímását, egy órás zenei összeállításunkat már is elkezdjük. Ez a világ, amilyen nagy. Először Petőfi Sándor költeménye szól majd Egressy Béni dallamaival. Toki Valogernői zenekara muzsikál Smidélius Éva kíséreteként. Majd a Duna Televízió egyik 2022-es felvételéről meghallgathatjuk Petró István andalgóját Hóvirág, Hóvirág címmel. Nádasdy Lászlónak majd ifjabb Berki Béla és zenekara muzsikál. Kellemes időtöltést kívánok, ha tehetik, maradjanak velünk.

Szép a rózsám, nincs hibája. Kerti Zsigmond Lajos és Kubányi György csárdásával folytatjuk. A felvétel, amelyet hamarosan meghallgathatunk, a Magyar Zeneházában készült 2025. decemberében a Dankó Rádió Gála műsorán. Egri József, Bojtos Luca és idősebb Sárközi Lajos zenekara hallható nem sokára. Majd Magyar Imre és zenekara muzsikál, Béres Ferenc kíséreteként, ifjabb Magyar Imre és Brand István frissében. Ez lesz a 33 rózsafá.

Újszentiváni, Bonyhádi és Dunaföldvári dankóklubos felvételek következnek. Dunaföldváron 2016. március 21-én vendégeskedtünk. Velünk volt a 2023-as év életműdíjasa, Bokor János, és a 2025-ös esztendő cigányzenei díjával kitüntetett prímás Szalai Antal is, természetesen zenekarával együtt. A művészektől nem sokára két dalt is meghallgathatunk, Rózsa Bokor tövében, és még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány. Előtte Kis Angyal Ernő, Jaj, de szép kék szeme van magának című andalgója szól, Egyházi Géza és Balázs Tamás zenekarának jóvoltából. Míg Budai Beatrix, most Dankó Pista és Pósa Lajos hallgatójával érkezik, Daru Madár, gyere velem! A művésznőnek Juhan János zenekara játszik.

Dankó Rádió. Tisza Füreden FM 105,2. A Magyar Zene Rádiója.

A Dankó Rádió Hús csak prímása már is folytatódik, mai műsorunk felénél járunk csupán, amikor majd Nem leszek már címmel Szaúcsek István és S. Széchenyi Mária hallgatója következik. Szóka Júliának pillanatokon belül Budai Sándor együttese zenél. Aztán Jeremiás Béláék muzsikálnak Szabó Sándor kíséreteként, aki Tegzegerber Miklós és Kunéri Kálmán csárdását hozza el nekünk. Ez lesz a Sárgul már a kukoricaszár.

0: szület után egymás élesző ügyi már. Egy faluma flexebb lánya, szíven dalos csalogánya, fészket rognék véledén. Sárból már a kukorica szár, szület után egymás élesző ügyi már.
1: Matusik Sándor Perdül a lábam című frissével folytatjuk nem sokára. Ezt a dalt Benedek Fi Katalin énekli majd 2016-ból Balázs József és zenekara társaságában. Előtte pedig egy 1970-es felvétel jön. Két dalt is énekel rajta Dóri József Lakatos Sándor zenekarának társaságában. Befogom a lovam és Aki a babáját igazán szeretik.

úgyis más öleli, úgyis más öleli az én kedves kalandomat. Megkérem a lisztes Molnár, ője meg a búzámat. Úgyis más öleli, úgyis más öleli az én kedves

Valamikor úgy szerettem a virágot. Tűzpiros rózsaszál, ördög bújt a vonóba, Hencidától Boncidáig. Ez utóbbi dal Szávozd Richárd és Heródek Sándor névfrisse, Jákó Vera énekli el nekünk nem sokára. De előtte még a 2023-as év operett előadói díjasát, Kállai Borit hallgathatjuk, akinek Tordai Zoltán és zenekara muzsikál, Lepsényi Pergel Géza és Németh Gyula dalában. Szeredi Krisztinát Berki Péter és együttese kíséri, a 2019-es felvételen Mejcser Kuti Sándor és Tüttő János dalából készült. Most pedig érkezik Szabó Szilvia és ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara, Járosi Jenő hallgatójával.

kanyargó Tisza partjára látogatunk a folytatásban Dóczi József hallgatójának segítségével. A dalt Újvári Marika énekli el nekünk, akinek Csóka Gyula zenekara muzsikál. A felvétel pedig 2023-ban Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Azért csillag, hogy ragyogjon. Lányok, a legényt jól megbecsüljétek. Ezt a két dalt hamarosan archív felvételről halljuk Szántó Gyula és Farkas Sanyi zenekarának előadásában. Csala Judit Dóczi József csárdásával örvendeztet meg minket Árad a Tisza, aztán Sárga Rigó, Sárga Csikó, Budai Dénes és Harmat Imre csárdása lesz hallható itt a Dankó Rádió Húscsok prímásában, méghozzá attól a prímástól és zenekarától, aki 2023-ban cigányzenei díjat vehetett át, ő ifjabb Sárközi Lajos. A dalt pedig Bányai Márton énekli el.

beszélnek, nem hiszek a mesének, kákán csomót, jaj, de könnyen találnak. Nékem így jó, nékem, pénteken, szombaton, nem vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a mesének,

Hajnalom, csillagom, énekelte Tordai Borbé Pál és Heródek Sándorné frissét Talabér Erzsébet. Kedves hallgatóink, a búcsú ideje érkezett el, valamennyi kollégám nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. Reméljük, hogy úgy érezték, megérte a Dankó Rádióval tartani az iménti egy órában is. Valamennyi kollégám nevében most búcsúzom, abban a reményben, hogy továbbra is hallgatói maradnak a Dankó Rádiónak, és hogy legközelebb is találkozunk egy újabb Húscsak Prímásban. Jónás Géza és zenekara muzsikál, az együttes élén Balázs Tamás a Prímás. Ma azzal a dallal búcsúzunk, mely a 2023-as év magyar nótája szavazásunk bronzérmese volt. Burka Sándor, Halljátok cigányok című csádása következik. Morvai Noémit hallották.

pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.